Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: ritmusra léphetsz.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

finally. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Hozzá még egyel!
1: Horror!
2: Mi?
1: Még egy rundot, jó?
3: Lépés Rádió. A Ritmus Rádió.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Üdvözlöm, kedves hallgató, a rockzene csodálatos világában. Eszes István vagyok, az ön zenei szerkesztője. Egy időutazásra hívom meg. Tartson velem, visszarepülünk néhány évtizedet. Magunk mögött hagyjuk a mindennapi gondokat és a vírusjárványt. Ott leszünk a rockzene legszebb dalainak a születésénél. Bemutatom kedvenc dalaimat és együtteseimet. Higgy el, jól fogja magát érezni. Üdvözlöm, kedves hallgató! Mai műsoromat egy kis rejtvénnyel kezdjük. Mi a közös a most hallható három rövid dalrészletben? Az elsőt játssza a Rolling Stones. Következő dalt játssza a Deep Purple.

street pretty. Hogy mi volt ezzel a dalokban közös? Az a jellegzetes dallam vagy gitárfutam, amivel a dal kezdődik. A szakmában ezt nevezik riffnek. Utána néztem, a zenei enciklopédia így definiálja. Hatásos, könnyen megjegyezhető, ismétlődő dallamrészlet. A mindössze 2-3 ütemnyi zenei motívum végigvonul és állandóan ismétlődik a zenedarabban. A jó riff úgy bevésődik az ember fülébe és agyába, hogy onnan kimosni sem lehet. Eredetileg az afroamerikai folklorból ered, de a jazz és a rock zenébe vált általánossá, mint a dallamalkotás és a feszültségkeltésnek az egyik eszköze. Az előbb játszott zenei motivumok évtizedek óta ott ülnek az én fülembe, gondolom az önökébe is. A mai műsorban 10 kedvenc riffemet játszom le az elmúlt 60 év legjobb rock számai közül. Hallgassuk, tehát nézzük meg az első dalt. 1965. május 6-án a Rolling Stones egy floridai település Clearwater stadionjában játszott. Éjszaka Keith Richard álmában egy gitárriffet hallott, és hallott egy szövegrészt, ami úgy szólt: I can't get no satisfaction. Felébred, leírta a szöveget, gitárral feljátszotta a dalamot egy hordozható magnóra, és visszafeküdt aludni. Másnap a stúdióba bevitte a szalagot, amin a hallható volt a gitárriff, valamint kész horkolása. A zenei gitár nyitó dallam nagyon hasonló volt Martha and the Vandellas Dancing in the Street című számához. Richard egy kicsit félt is attól, hogy túl hasonló a dal. A dalt egy hónappal később, 1965. júniusában adták ki az Egyesült Államokba. Az érdekes, torzított gitárhangzást a Gibson úgynevezett Fox Box alkalmazásával érték el. Gibson pont ekkor ajánlotta föl neki kipróbálásra ezt a torzító dalt. A dal szövegét Mick Jagger írta, kivéve az álomban elhangzott ominózus sort, az I Can't Get No Satisfaction sort. A dal elkészült mono és stereo változatban is. Mi a műsorban majd a mono változatot fogjuk játszani. A stereo változatban az egyik csatornán elektronikus, a másik csatornán pedig akusztikus hangszerek szólalnak meg. A dal Amerikában 4 hétig, Angliában pedig 2 hétig szerepelt a slágerlista első helyén. Érdekesség, hogy a dal szerző jogai nincsenek Rolling Stones birtokában. 1965-ben egy amerikai ügyvéddel, egy bizonyos Alan Crane-nel kötöttek egy szerződést, így szerették volna kijátszani az angol adórendszert. Így az 1969-ig játszott Rolling Stones dalok jogtulajdonosa az ügyvéd úr volt. Hallgassuk meg, az első híres gitárriffet játszik a Rolling Stones, a dal címe I Can't Get No Satisfaction.

A következő dalba szintén szerepet játszik az álom. Jimi Hendrix azt mondta erről a dalról, hogy dal megírását egy olyan álom ihlette, amikor a víz alatt sétált. Álmában azt látta, hogy egy bíbor színű köd veszi körül, próbált menekülni, végül a Krisztusba vetett hite mentette meg. Jimi életében mindig tagadta, hogy kábítószert szedett volna, de a dal szövege tipikusan egy kábítószeres tripnek a hangulatát idézi. A lemez felvétel során Jimi és a producer különböző szokatlan trükköket használtak, hogy elérjenek egy egyedi hangzást. Például a különleges háttérhangot úgy érték el, hogy a mikrofonra rátettek egy fejhallgatót, és így vették fel, hogy ez a visszhangzós hangzás képződjön. Érdekesség, hogy Jimi a halála előtt egy hónappal nyitott egy hanglemez stúdiót Greenwich Village-be Electric Lady néven. Az egyik stúdióhelyiséget Purple Haze-nek, tehát bíbor színű ködnek nevezte el, és itt valóban volt egy bíbor színű keverőegység. A következő dal 1967-ből van, Angliába a lista harmadik, Amerikába pedig a 65. helyig jutott el, játssza Jimi Hendrix, a dal címe bíbor színű köd, Purple Haze.

A következő kedvenc riffem 1993-ból való, játssza Lenny Kravitz, ezzel ő az angol slágerlistán a negyedik helyre jutott föl. A dal Jézus Krisztusról szól, akire Lenny mindig úgy hivatkozott, hogy szerinte Jézus volt a legnagyobb rockstar. A dal arról szól, hogy Isten lehetőséget tekünk arra, hogy merre induljunk el az életünkbe. Az induló sorok a dalba így szólnak: I was born long ago, I am the chosen, I am the one, I have came to save the day, and I will not leave until I'm done. Szabad magyar fordításba: én nagyon régen születtem, és arra választottak ki, hogy eljöjjek, és megváltsam az embereket, és nem megyek el addig, amíg ezt meg nem tettem. Mivel a dal kislemezen külön nem jelent meg, én nem jutatott föl a slágerlistákra. Az album Amerikába a lista 12. helyére jutott föl, Angliában, Svájcban, Kanadában és Ausztráliában pedig egyes számú album siker lett. It's number one! It's number one! A dal címe Are You Gonna My Way? Játssza és énekli Lenny Kravitz.

0: Hangos.
1: Milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább. Ha Survivor játssza a következő riffet 1982-ből. Egyébként ez a dal volt a Rocky 3 című filmnek a címadó dala, ami 1982 egyik legnagyobb mozi sikere volt. Tony Scotti volt a Survivor lemezcégének az elnöke, és lejátszotta Sylvester Stallone-nak a Survivor néhány korábbi dalát. Stallone-nak tetszett a hangzás, felhívta az együttes két zeneszerzőjét, és megkérte őket, hogy írjanak egy dalt a filmhez. A dal első változatát lejátszották Stallone-nak, akinek tetszett a dal, két kérése volt. Egyik, legyenek a dalban hangosabbak a dobok, és írjanak a dalhoz egy harmadik verszakot, hogy ne csak a refrént ismételgessék végtelen végig. A dal a Billboard listáján abban az évben első helyezést ért el, elnyerte a Grammy-díjat a legjobb rock együttes előadásában, valamint nevezték a legjobb eredeti dal kategóriájában az évi Oscar-díjra is. A dal címe Eye of the Tiger, játssza a Survivor.

A következő riff közel 60 éves. 1964-ben írta és játszotta Roy Orbison. A dallal abban az évben mind az angol, mind az amerikai slágerlista első helyén szerepelt. Roy Orbison és szerzőtársa Bill Dees otthon dolgoztak, amikor bejött Orbison felesége Claudette, és szólt, hogy bemegy a városba valamit vásárolni. Orbison, mint egy jó férj, megkérdezte, hogy kell-e neki pénz a vásárláshoz. Erre a szerzőtársa Dees elkezdett viccelődni, hogy a csinos nőknek sosem kell pénz. Orbison elkezdte dudolni el a következő sort, Pretty Woman Walking Down the Street. Feleség elment vásárolni, Orbison és Dees megírták a dalt, következő pénteken fölvették, és azután én pénteken már kint volt a lemez a boltokba. Sajnos Orbison és a felesége kapcsolata eléggé változó volt, 64-ben elváltak, Orbison tetten érte a feleségét, hogy őt megcsalta, 66-ban újból összeházasodtak, de sajnos két hónappal később Claudette meghalt, amikor a motorkerékpárját egy teherautó elütötte. Orbison még ki se heverte ezt a tragédiát, amikor két évvel később két legidősebb fia meghalt egy lakástűzben. 1966-64-ben ez volt Orbison utolsó igazi nagy slágere. Ezt követően a karrierje sajnos pár leáldozóba volt. 52 éves korában halt meg szívrohamban 1988. december 6-án. A következő dal riff címe Pretty Woman, játssza Roy Orbison.

0: következő riff szintén a 60-as évek közepéből származik, játssza a Trox, a dal címe What Dolgok, White Things.
1: It's number one! It's number one!
0: Ők ezzel a dallal Amerikában a slágerlista első, Angliában pedig a második helyére jutottak föl. A dalt eredetileg Chip Taylor nevű zeneszerző írta ki, egy csomó pénzt keresett ezzel a dallal, hiszen több művész is lemezre vette, valamint gyakran játszották reklámokba, mozikba és tévésorozatokba. Taylor egy őrült szerencsejátékos volt, volt az időszak, a napi 10 000 dollárt játszott el különböző kaszinókba, és volt egy időszak, amikor összes Las Vegas-i kaszinóból kitiltották kártyaszámolás miatt. A dalt eredetileg egy New York-i csapat, Jordan Christopher and the Wild Ones vették föl, de a lemez nem aratott nagy sikert. A Trax első együttestek az első lemeze szintén nem volt üzleti siker, menedzserük Larry Page akkor bemutatta neki két dalt, mondta, hogy válasszák ki, melyiket akarják lemezre játszani. A srácok a White Thing című dalt választották. Érdekes volt már maga a dal felvétele is, ugyanis Larry Page kibérelt egy stúdiót egy zenekari felvételre. De a zenekar hamarabb befejezte a felvételt, volt még 45 perc, behívta a srácokat, felszereltek, és ők feljátszották White Finger-t és a másik dalt. A dalt az USA-ban két lemezcég is megjelentette, az Atco és a Fontana Records is, mind a kettő felvételt sikert adatot, így a Billboard egyszerűen egyesítette a két felvételt. Érdekesség, hogy a Trox felvétele után 5 évvel Jimi Hendrix is elkészítette a saját változatát, ez azon kevés dalok egyike, amelyiket nem ő írta. A dal teljesen új életet kapott, különböző rockrádió játszották a dalt, Jimi ugyanis az ő abban a sajátos, legendás stílusban dolgozta föl, és később játszotta a híres Monterey Popfesztiválon is, amikor meggyújtotta a gitárját. 1966-ból játszik a Trox, a szám címe White Thing.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben. A következő riffet a legendás Cream együttes fogja játszani, a daluk címe Sunshine of Your Love. A dal bevezető gitárriffjét Jack Bruce írta, elmondta, hogy a dalam ötlete Jimi Hendrix koncert után született meg benne. Évekkel később kérdezték, hogy melyik volt a kedvenc dala pályafutása során, azt mondta, hogy a Sunshine of Your Love. Nagyon jó a dal nyitó basszus riffje, és az ember bemegy egy hanglemezboltba, azt hallja, hogy mindegyik srác ezt a riffet próbálja eljátszani gitáron. A dal szövegét egy beat költő, Jax Brown írta, aki Ginger Baker és Jacknek a barátja volt. Ő elmondta egy interjúba, hogy egész éjszaka dolgoztak együtt, hajnalfele, amikor a napkeltét csodálták, Jack kezébe vette a basszusgitárt, és lejátszott egy nagyon érdekes riffet. Utána megkérdezte tőlem, hogy miről szólhat ez a dallam. Kinéztem az ablakon, és azt mondtam, sötétedik, de már mindjárt hajnalodik. Érdekes, hogy később Jimi Hendrix is játszotta ezt a dalt több koncertjén is. Nem tudta, hogy a dallam ötlete igazából valahonnan tőle származik. Ez a dal a Cream legnagyobb sikere volt. Ezt a dalt játszották 1993-ban is, amikor beiktatták őket a Rock and Roll dicsőség csarnokába. A dal címe Sunshine of Your Love, játszik a Cream.

következő riff 50 éves. 1970-ben játszotta a Creedence Clearwater Revival Band, a dal címe Up Around the Bend. A dalt az együttes szólóénekese John Fogerty írta 1970-ben közvetlenül az európai turnéjuk előtt. A kaliforniai hegyek között motorozott, amikor az agyába, fülébe kialakult ez a dallam és a szöveg. A címmel kapcsolatban elég sok gond volt Angliában. Ott ugyanis az a kifejezés, hogy up around the bend, ez azt jelenti, megőrültél. Tehát amikor a Creedence Clearwater Angliába turnézott, magyarázkodniuk kellett, hogy ez nem valami demenciáról vagy szellemi problémáról szóló dal. A dal nyitó riffjét szintén John Fogerty játsza, a dal később több filmben is szerepelt, valamint 2016-ban a Wrangler ezt a dalt használta a farmerjai reklámozására. A dal 1970-es, játsza a Creedence Clearwater Revival Band, Angliába a lista harmadik, Amerikába pedig a lista negyedik helyére jutott föl.

következő Kings dal címe You Really Got Me. Általános iskolás koromban ez volt az egyik kedvenc dalom. A dal 1964-ben született, akkor az angol slágerlistán az egyes számú, az amerikai listán pedig a hetes számú helyet érte el. It's number one! It's number one! A Kings frontembere Ray Davis írta a dal szövegét. Egy interjúban elmondta, hogy a Piccadilly Circusnek az egyik klubjában játszottak, és a közönségben volt egy csodálatos, szép, fiatal lány, nagyon tetszett neki, csodálatos ajkai voltak, szép bőre volt, nagyon hasonlított François Hardy-ra. Annyira szépen táncolt, hogy szinte alig tudtam játszani a zenekarral. Érdekes a lemez hangzása is. A lemez felvételén Davis úgy készítette el ezt a nagyon különleges, torzított gitárhangot, hogy egy borotva pengét húzogatott a mikrofonnal, és ez egy különleges, torzított hangzást hozott létre. Ezt később a zenekarok különböző más technikai eszközökkel oldották meg. Tehát a Kings játszik 1964-ből, a dal címe You Really Got Me.

A mai műsor utolsó számaként egy igazi csemegét, egy igazi gyöngyszemet fogok lejátszani. Szerintem ez a riff zeneirodalom csúcsa. A dal címe Smoke on the Water, játsza a Deep Purple. A dal keletkezéséről engedjenek meg néhány szót. 1971. decemberében a Deep Purple Svájcba, Montreux-be volt egy hanglemez, az úgynevezett Machine Head albumuk felvételén dolgoztak. December 4-én átmentek a kaszinóba, ahol egy Frank Zappa koncert volt. A nézőközönségből valaki fellőtt több rakétát, kigyulladt a díszlet, Zappa leállította a showműsort, kérte a nézőket, hogy hagyják el az épületet. A zenekar, akik ott voltak a nézőtéren, kirohantak, és egy szomszéd étteremből nézték, hogy a tűzoltók ellotották a tüzet. Látták, hogy a genfi tó fölött gomolyog a füst. Az együttes basszusgitárosának, Lenny Grovernek jött az ötlet egy dalcímre, Smoke on the Water, azaz Füst a víz felett. A dal szövegét végül Ian Gillan írta. A csapat ezek után átkötözött a Grand Hotelba, itt elkészítették az albumot a Rolling Stones együttes mobil stúdiójában. Érdekes, hogy ez a dal, mivel a helyszínen született, eredetileg nem lett volna fönt az albumon. Amikor az utolsó számot is feljátszották, a technikus, egyik technikus azt mondta, hogy itt lenne még egy dal részére hely. És akkor gyakorlatilag gyorsan befejezték a dalt, feljátszották. A dal később Angliába, a 21. Amerikában a 4. helyre jutott. Hagy mondjak el befejezésre egy érdekes sztorit. 2007. júniusában Kansas City-ben összejött 1721 gitáros, és eljátszották a Smoke on the Water-t. Egy gitáros játszotta a szólógitárt, a többiek pedig a kíséretet. A gitárosok a világ legkülönbözőbb részéről jöttek, volt, aki Skóciában repült át erre a felvételre. Mai műsorunk utolsó száma 1972-ből való ez a riff, a címe Smoke on the Water, játssza a Deep Purple.

Hölgyek, urak, ennyi volt mára. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt. Addig bírják ki valahogy. Üdvözlő neked a műsor szerkesztője, Eszes István.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Újraindul a diákváros, visszaszerezte az állam a területet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. Szerinte a Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormány alakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget pedig kórházban is kezeltek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet. A tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hozta meg. A délpesti Rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégium

0: lakóvédelmi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. Hosszú idő után újraindult a szakmai és civil párbeszéd a hazai kábítószerügyben, jelentette be szerdán az egészségügyi minisztérium. Bejegyzésükben emlékeztettek, ez a tárca felel a kábítószer megelőzésért és a drogügyi koordinációs feladatokért is, emiatt hívta egyeztetésre a terület meghatározó szakmai és civil szereplőit. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgető problémáit és a változtatást igénylő területeket. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Bringing back the old school sounds.
13: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek.

Üdvözlöm, kedves oldie-zene rajongó! Eljutottunk a Duvab zene történetét bemutató sorozatunk 8. részéhez. Időben ez azt jelenti, hogy 1963-64-es évek dalait, zenéjét tekintjük át. A Duvab számára ez sajnos egy nagyon szomorú korszak. A második virágzása sajnos 63-ba véget ér. Azt szoktuk mondani, hogy 63 volt a Duvab zene második korszakának a vége. Hogy mi okozta ez a zene? Igen, jól hallják, ők a Beatles számára.

az első Beatles dal, amely megjelent az amerikai Billboard Top 40-es listáján, ez 1964. januárjában az I Want to Hold Your Hand című dal.

A Beatles aztán több angol bandák követte, a Hollies vagy a Rolling Stones. Hallgassuk meg a Rolling Stones-tól a Tell Me című számot, amely a Billboard-ista 24. helyre jutott.

az angol pop és rockzene újszerűsége és merészsége felrázta és átformálta az amerikai zenét. Ezt a hirtelen fellépést később brit inváziónak nevezték el. 1964-ben a Life magazin azt írja az egyik cikkébe, hogy Anglia 1776-ban elveszítette az angliai gyarmatait, de múlt héten a Beatles visszaszerezte. Ezek után térjünk vissza az amerikai doo-wop zenéhez.

szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

60-as évek elején a komoly változást nem csak az angol rock és popzene, az úgynevezett brit invázió jelentette. Az egész amerikai társadalomba mérható változások indultak el, az afroamerikaiak egyre fontosabb szerepet kaptak a politikai és a társadalmi életben. Eisenhowernek a konzervatív nézeteit John Kennedynek a liberalizmusra váltotta fel. Ez a kulturális változás a zenébe is megjelent. A duvab éveknek az ártatlansága és az ártatlan szövegei kezdtek elhalványulni. Uralkodóvá vált a rockzene, a soulzene. A soulzene hasonlóan a duvabhoz magas hangfékvésben szólt, gyakori volt a falzettó és a melizma. A basszus visszakerült hátra, és eltűnt a hangutánzó refrén. A zene kezdett visszakerülni a kezdeti gospel gyökerekhez. A duvab zenekarok erre kétféleképpen reagáltak. Volt, amelyik nagyon simán át tudott váltani egy modernebb stílusra, modernebb megjelenésre. Ilyen volt például a Tokens, akinek az első nagy slágerük egy igazi dubab volt, később számaikra pedig erőteljesebb lett már az instrumentális zene és a pop stílus. A következő dal, amit játszok, az a Tokens Tonight I Fell in Love, tehát ma éjjel szerelmes lettem.

hallgassunk meg három dalt a korszak jellemző zenéjéből. Az első dal címe Over the Rainbow, ezt a Dimensions együttes játsza a My Foolish Heart című albumukról. Utána következik Dion, a Del Satennel együttessel énekli a The Wanderer című számot. A harmadik dal címe Whenever a Teenager Cries, ez pedig Reparata and the Darons énekli.

következő csapat, akit röviden bemutatok, úgy hívják őket, hogy The Safaris. Egy Los Angeles-i csapat, 1959-ben alakultak. Több nevük volt, először Mystics-nek nevezték őket, utána Doris-nak, majd Angels. A dal, amit le fogok játszani, meg az a cím, hogy Image of a Girl, egy lány arcképe, nagyon érdekes a születése. A zeneszerző V-nek a barátnője ultimát adott neki. Azt mondta, hogy vagy a zene, vagy én, döntsd el. V hazament, írtó szabályosan egy pánikroham tört ki rajta, éjjel hallgatta az órát, nem tudott elaludni. Majd hallani fogjuk a zenébe, hogy ez az óra visszaköszön, ez a motivum adott neki ötletet a dal megírásához. Megírta a dalt, és megkeresíti akkor kezdő trombitást, egy bizonyos Herb Albertet, hogy neki adja ezt a dalt. Neki nem tetszett, és aztán végül a Safaris jelentette meg 1960 áprilisában a dalt. Az Egyesült Államokban 6. helyet ért el, Ausztráliában 26., Japánban pedig a number one lett. A dal címe Image of a Girl. Itt az ominózus óraketyegés.

0: nézzük tovább, hogy milyen változások jelentkeztek ebben az időszakban a zenében. A hangszereknek egyre jobb lett az erősítése, a szólógitár, a ritmus és a basszusgitár egyre nagyobb szerepet kapott a popzenébe. Megjelent a sztereofonikus hangzás, új hangeffektusokat lehetett kialakítani, ez mind-mind a hangszeri zenének a fejlődését segítette elő. A Beatles-szel kezdődött ez az új trend, ami ma már abszolút természetesnek tűnik számunkra, de akkor forradalmi dolog volt. Ne felejtsük, a doo-wop zenébe a zenekar, pontosan énekkar, itt csak énekesek voltak, vagy nem volt hangszer a számban, vagy ha meg is jelent valami hangszer, azokat bérelt vagy kölcsönkért zenészek játszották. A következő dal, amit be fogok mutatni, ez 1962-ben íródott, a zeneszerzője a Motown lemezcégnek a alapítója. 1962 nyarán az R&B listán number one lett, nagyon sokan feldolgozták az évek során, és a dalnak egy nagy reneszánszot jelentett, hogy 1988-ban a Dirty Dancing című filmben is elhangzott, és utána nagyon sokszor játszották a rádiók, több együttes is fölvette a műsorába. A következő dalunk a Contus együttestől a Do You Love Me? It's number one! It's number one!
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ismerős volt a stílus. Valahol a Beatles fiúk találták ki, és 60-as években nagyon sok, de nagyon sok zenekar használta ezt a fajta hangszerelést, ezt a fajta megjelenést. Na, térjünk vissza a régi klasszikus duvap együttesekhez. Ők azok a srácok, akik lelkesek, tagjai nagy része zeneileg nem képzett, és igazából az is beszéltem itt előbb a duvap haláláról, ebben az új zenei világban már nagyon nehezen találták meg a helyüket. A következő egy észak-karolinai zenekar lesz, klasszikus családi zenekar, három báty és egy unokatestő játszik, ők alkotják a Corsairs együttest. 1961-ben jelent meg a Smoky Places című számuk, ami a slágerlistán a 12. helyen.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

A 60-as évek elején vagyunk, a társadalomban rendkívül különböző igények vannak a különböző zenékre, van, aki esküszik a kőkemény zenére, a másik az instrumentális zenére, a harmadik a vokált szereti. A dovab az mindig a dalomos, a szerelmes zenét játszotta. Ebből a korszakból hallgassunk meg két dalt. Első a The Vibrations-től az Oly Szomorú, a So Blue című szám.

következő lassú, dallamos, romantikus számnak a címe Az élet csupán egy álom. Life is but a dream. Játszik a The Earth.

0: az 1963 körül már elérhető zenékhez képest a doo-wop egy régi korszakot képviselt. Ha az embernek a 13 éves gyerekek füleiért olyanokkal kell versenyezni, mint a Beatles, a Rolling Stones, Beach Boys, Orlons, Supremes vagy a Temptations, akkor látható, hogy ez a csata elveszett. Hiszen hozzá hasonlóan a gyerekek is a saját zenéjüket kedvelik. A doo-wop tehát megingott, háttérbe került, az így keletkezett űrt hamar betöltötték. Az eltelt évek során számtalan, izolált kísérlet történt a doo-wop zene felélesztésére. Ez már egy későbbi műsorainak lesz a témája.
1: Az első dalunk egy fiatal szerelmes párról szól, akik úgy viselkednek, mint Romeo és Julia, Just Like Romeo and Juliet, a The Reflections énekegyüttes dala ez. A második dal címe For the Longest Time. Itt most egy viszonylag új feldolgozást mutatok be. 2006-ban alakult az MC6 nevezetű arizoniai énekcsoport, 6 fiatal srác régi doo-wop dalokat dolgoz föl. A harmadik dal pedig a szerelmesek morzsejelzéséről szól. Énekel a The Caprice.

az ünnevezett post-duvap korsz zenék közül hallgassuk meg kettőt. Az elsőt a Boyz II Men játssza, ők egy 1990-es évek elején alakult philadelphiai R&D banda, mai napig is nagyon népszerűek. 1993-ban elővettek egy régi klasszikus duvap számot, az a In the Steel of the Night.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Újraindul a diákváros, visszaszerezte az állam a területet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. Szerinte a Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormány alakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget pedig kórházban is kezeltek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet. A tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. Hosszú idő után újraindult a szakmai és civil párbeszéd a hazai kábítószerügyben, jelentette be szerdán az Egészségügyi Minisztérium. Bejegyzésükben emlékeztettek, ez a tárca felel a kábítószer megelőzésért és a drogügyi koordinációs feladatokért is, emiatt hívta egyeztetésre a terület meghatározó szakmai és civil szereplőit.

0: szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Jogszabálymódosítással változtatna a kormány a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokon. Csoportos medve támadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép emi tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe.

0: ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
4: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
5: Kellemesen szép délelőttet kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak a mikrofonnál. Karinát, Csanyit és jó magam Robit hallhatjátok. Újra eltelt egy hét olyan szempontból, hogy újra csütörtök van, és újra délelőtt vagyunk veletek. Sziasztok!
6: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit!
7: Várom Sanyit, számolom a másodperceket.
6: Hogy egymásra
7: vár. Sziasztok, fiúk, hello, hallgatók!
5: Na tessék! Nem kell azért ennyi másodpercet ráválni, Karina, nyugodtan ránk vághatsz.
7: De nem jó, mert akkor egymásra beszélünk.
5: Nem baj, az nem, olykor nem baj, ha egymásra beszélünk, amikor csak beszélgetünk, nem pedig témázgatunk. Tehát néha egy picit egymásra beszélünk, mindenki egymásra beszél valahogy egyébként. Ez egyébként kizárhatatlan dolog már, egy kis kulisszatitkot árjunk a hallgatóktól. Teljesen nem lehet kiszűrni, hogy véletlen ne beszélünk egymásra.
7: Mert olyan fontos hírek vannak, fontos eszmecserék vannak, hogy nem bírjuk ki.
5: Na tessék, viszont elmondjuk elérhetőségeinket, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a többi közösségi platformon, lájkoljatok, hype-oljatok, iratkozzatok föl, kövessetek minden platformon, és írhatok nekünk e-mailt is.
6: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
5: Mai műsorunkban is hozunk nektek színes híreket, lesz bölcsesség horoszkóp, mindjárt köszöntöm a névnaposokat, ezen felül mondok jó hírt remélhetek az időjárásról, bár országos esőt jósolnak a hétvége felé, úgyhogy az annyira nem jó, de majd hamarosan megnézzük, hogy ez mikor, hol és hogyan fog jelentkezni, és aztán pedig jövünk hozzátok vissza még jobbnál jobb zenékkel, meg újabbnál újabb felvételekkel, meg régi nagy slágerekkel, úgyhogy érdemes a Lépés Rádiót választani. Mai napon, október 8-án a koppányok ünnepelnek, a koppány török-magyar eredetű név, jelentése pedig méltóságnév. Hát minden koppánynak kívánunk boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Indítsunk egy kis zenével, aztán pedig Sanyi elmondja a mai napi bölcsességet. Tartsatok velünk, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

véremben, nekem örök érek csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években, nekem örök érek csorog a véremben.

Ne félj attól, hogy lassan haladsz, attól félj, egy helyben állsz. Nem minden előrelépés látványos. Sokszor éppen azok az apró lépések visznek messzire, amelyről az adott pillanatban azt gondoljuk, mik számítanak. A lényeg nem feltétlenül a sebesség, hanem hogy továbbra is haladjunk.

0: Szárazni fog, vagy melege lesz? Ezt is megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Bizony, már is megtudhatjátok, és nézzük akkor a Hungaromet ZRT jó voltából a legfrissebb mért adatokat. Előkezdjük nagyobb városaink, a fővárosunkban, Budapesttel kezdünk, ahol jelen pillanatban a helyzet az, hogy erősen felhős az ég, és 18 fokot mérnek. Debrecenben derült is, 22 fok van, valóban nagyon jó az idő. Győrben 22, Miskolcon kisé felhős 13, hú, de hűvös van Miskolcon. Pécsen, oda nem megyünk. Pécsen borult az ég, és ott 16, az már azért 3 fokkal jobb. Szegeden viszont derült az ég, és 19 fok van. Debrecen vezet a 22 fokjával, úgyhogy maradunk Debrecenben, azt gondolom. A mai napra 22 és 28 fok közötti napi csúcs várható, igazi nyári idő, mondhatnám ezt. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy rész napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős lökések is lehetnek. Az ivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérhet. A csúcshőmérséklet 23-29 fok között alakul, kés estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő. Az orvos meteorológiai jelentés szerint pedig a frontérzékenyeknek fontos info, hogy fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét a mai nap. És ezek az információk alapján akkor azt kívánjuk, hogy mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak. Mi megyünk tovább Anne and the Barbies Márti dala című felvételével, aztán pedig Sanyi elárulja, hogy mára mit jósolnak a csillagok, reméljük, hogy csupa jót, és utána pedig hozunk érdekességeket, tartsatok velünk jó zenék köretében, vagyis a jó zenékkel körítjük a blokkjainkat, remélem jól szórakoztok velünk.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Érdemes lehet kicsit lassítani. Egy szabad fél óra, egy nyugodt ebéd, vagy egyszerűen néhány perc telefon nélkül többet tölthet rajtad, mint hinnéd. Nem kell minden üres percet valamivel kitölteni. Pika. Egy vásárlás vagy pénzügyi döntés előtt ma érdemes még egyszer átgondolnod, valóban szükséged van-e rá. Ugyanakkor egy kisebb örömről sem kell feltétlenül lemondanod csak azért, mert nem szerepelt a terveidben. Ikrek. Valaki ma meglepően nyíltan beszélhet veled az érzéseiről. Ne próbáld rögtön megfejteni vagy megoldani a helyzetet. Lehet, hogy most az a legtöbb, amit adhatsz, végighallgatod. Rák. Egy spontán meghívás, egy program elboríthatja a terveidet. Mielőtt automatikusan nemet mondanál, gondold végig, mikor csináltál utoljára valamit, azért, mert jól esett. Oroszlán. Nem feltétlenül neked kell irányítanod a történéseket. Hagyd, hogy valaki más válassza ki a programot, az éttermet, vagy akár azt, milyen zenét hallgassatok. Meglepően jól esett egyszerűen csak sodródni egy kicsit. Tűz. Egy régi ismerős, vagy rég nem hallott ember juthat ma eszedbe. Valóban kíváncsi vagy rá, ne várd, hogy majd egyszer jelentkezik. Egy rövid üzenetből akár hosszú beszélgetés is lehet. Mérleg. Könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, amit két ember között kellene állást foglalnod. Nem biztos azonban, hogy muszáj oldalt választanod. Néha az is segítség, ha valaki mindkét felet meghallgatja. Skorpió. Dicséretet ma ne próbálj rögtön elütni azzal, hogy ugyan semmiség. Ha valaki értékel benned valamit, egyszerűen fogadd el. Néha nehezebb elfogadni az elismerést, mint kimondani. Nyilas. Valami egészen hétköznapi dolog, egy étel, dal, illat vagy hely régi emléket hozhat elő. Engedd meg magadnak a nosztalgiát, de ne feledd, új emlékeket is éppen most készítesz. Pak. A mai nap inkább az emberi kapcsolatokról szólhat, mint a teljesítményről. Valaki, akire mostanában kevesebb időd jutott, örülne a figyelmednek. Telefonhívás többet jelenthet neki, mint gondolnád. Vízöntő. Kedved támadhat valamin változtatni magad körül. Nem kell rögtön nagy átalakításra gondolni. Egy új étel, más útvonal vagy apró változtatás is kizökkenthet a megszokásból. Halak. Ma érdemes lehet nemet mondanod valamire, amit csak megszokásból vállalnál el. Attól, hogy képes lennél rá, még nem biztos, hogy neked kell megcsinálnod. Felszabaduló idődet fordíts valamire, amit valóban szeretsz.

0: lépéssel közelebb hozzád, lépésre, jó, és hát világkörüli útra fogunk menni. Mármint nem mi egészen pontosan, hanem képzeljétek el, mai műsorunk első érdekessége arról szól, hogy egy kanadai bója, jól halljátok, egy kanadai bója több mint 4800 kilométert utazott Írországban kötött ki.
1: Bója vagy gólya?
0: Bója, bója.
2: Igen, ezt én is újra olvastam.
0: Bója.
2: Amikor
0: tudod, néztem, mi a bója? Hogy... Tudod, ja. Mi a... Na.
2: De bója.
0: Bója.
1: Jó, oké, bója.
0: Ilyen. Ha valami elszabadul Kanada partjainál, az ember arra számít, hogy néhány kilométerrel arrébb megtalálják. Ez a bója azonban úgy döntött, hogy inkább át kell az Atlanti-óceánon. Egy körülbelül 3,8 tonnás kanadai parti őrségi bóját találtak Írországban. A táj több mint 3000 mérföldet, vagy legalábbis 4800 kilométer tehetett meg az Atlanti óceánon. Majó megye illetékeseik vették észre a hatalmas látogatót, majd felvették a kapcsolatot a kanadai partőrséggel. Az írek humorosan azt írták, a kanadai bóják láthatóan barátságos természetűek, és időként szeretnek messzire utazni. Na, otthonról. Most azt próbálják megoldani, hogyan mozgassák biztonságos helyre a 3,8 tonnás szerkezetet. Azt is megjegyezték, hogy ha a kanadaiak szeretnék visszakapni, talán külön utat kell nekik megtenniük Írországba, írja a Jupi. Kérdezlek titeket, hogy mi az a tárgyatok, amelynek a több ezer kilométeres kalandját legszívesebben végigkövetnétek, ha egyszer véletlenül útnak indulna. Nekem nincs ilyen tárgyam.
2: Nekem sem most így elúszna valami.
1: Hát figyelj, végül is külföldi utaknál mondjuk ilyen felfolyható cuccó, gumimatrac, kislabda, fejpárna, akármi, tehát azért az, ha úgy elsodorja a tenger, nem biztos, hogy utána mész. Ember vannak felügyelők, akik ezt felügyelik, hogy ilyen tárgyakat nagyon ne vigyél be, mert nem szeretik. De ha elúsz annél, azért azt, hogy figyelemre kísérném azt a gumimatracot, hogy ha-ha, hol köt ki?
2: Igen, hát most egy, ami fontos, mondjuk a telefonomat biztos nem viszem el napozni a
0: pörmöt. Miért ne? Dehogy nem. Napozás közben nem. Pörgeted a social media.
2: Hát persze, közben lehet csinálni, de akkor igen, de akkor megvan a veszélye tényleg.
1: Ha kicsit homokos lesz, stb. De vannak vízálló tokok, amit a napadba
0: kaphatsz. Meg az én telefonom vízálló is, tehát hogy...
2: Azután aztán tényleg úszhatsz, vagy követheted.
1: Tehát az a tenger miért megyne szívem, de az
2: utána,
1: nem leveg.
2: Igen, az, hogyha így egyszer csak elsüllyed.
0: Vagy a fürdőkertben sikerült elsüllyesztenem a telefonomat, és túlélte, de azon kívül nem.
1: Vagy mondjuk egy úszósziget. Vannak ilyen úszószigetek Balatonon is, azt mondjuk tengerben nem tudom, hogy van-e.
0: Hát biztos, hogy van.
1: Nincs. Úgy elveszett kapucs.
0: Egy lakott
1: úszósziget.
2: Igen.
1: Vagy egy palack. Várjál, nehéz, tudod, vannak azok a palackok, amiket ilyen pici apró üzenetes
0: palackosta?
2: Amik az üzenetes palack.
1: Na azt is figyelemmel kik. Hol lukat?
2: Ó, hát igen, ugye hol kötnek ki sokszor.
0: De hogy nyomkövetőt teszel rá, aztán ellenőrzöd a telefonodon?
2: Hát, például lehet.
1: Nem rossz.
0: Ja, végül is. Oké. Mindenesetre elég meglepetés lehetett, amikor az írek megláttak a tengerparton egy 3,8 tonnás bóját, tehát hogy azt nem is egyszerű mozgatni, és az képes volt 4800 kilométert a vízen megtenni, hát nyilván, hogy sodródott a hullámokkal, de akkor is, hát az nem egy, mit tudom, egy karóra, vagy egy
2: ugye voltam palaszkosta. Tengeren, de nem néztem, hogy egyszer, hogy Görögországban nem láttam konkrétan egy ilyen bóját, hogy néz ki, de ezek ugye ilyen, tehát szoktak ilyen jelzőt,
0: de nem, ez nem az. Ez ilyen kimondottan katonai bója, azért olyan nehéz, Sanyi. Ilyet nem láttál.
1: Hát pedig vannak benne műszerek, amik mérnek valamit, az időjárást, aha, a tengeralattjárókat, a fele tudja valamit biztos, hogy miért, tehát...
0: Vízhőmérsékletét, hullámzását, viharokat...
1: Hát biztos, hogy... Biztos, hogy... Biztos, hogy...
0: Hát valahogy nem tudom, de azt hajóval, elég lesz.
1: Hajóval, pumpal vissza tudják.
0: Hát igen, esetleg hajóval elmennek és visszavontatják. Vagy még arra az jutott eszembe, hogy repülővel, és vannak, tudjátok, ezek az emelődaruk, emelődarúba föl lehet egy ilyen nagyon nehéz, nagy emelődarúra gondolok, nehéz tárgyat emelni, és akkor repülővel visszaviszik.
1: Igen, az is egy jó ötlet.
2: Hát
1: a tankokat, harckocsikat szállítanak ezek a nagy teherhordó repülők, akkor egy ilyen kis hatvekfóját elbír.
0: 3,8 tonna, ugyan már? Na jó, zenéljünk egyet, aztán mindjárt jövünk vissza újabb érdekességet.

0: még!
1: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
2: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád. Ez ebben is itt a Lépés Rádió, benne pedig a Lépés délelőtt, 8 perce fél 11 után járunk, és hoztunk nektek egy újabb érdekességet méghozzá. Bradley Cooper és Gigi Hadid összeházasodott, két gyűrű indított el a találgatást. Néha egy hírességnek egyetlen mondatot sem kell mondani ahhoz, hogy az internet elkezdjen találgatni. Szóval elég hozzá két kéz és két aranygyűrű. Bradley Cooper és Gigi Hadidot Párizsban fotózták le, miközben mindketten aranygyűrűt viseltek a gyűrűsújukon. A pár egyenlőre nem erősítette meg, hogy összeházasodtak volna. Az 51 éves Cooper és a 31 éves Hadid 5. október 4-én jelent meg együtt Párizsban. Mind a ketten olyan gyűrűt viseltek, amit a gyártó esküvői gyűrűként is kínál. A pár 2023 óta van együtt, kapcsolatukat azonban hosszú ideig meglehetősen visszafogottan kezelték a nyilvánosság előtt. Most természetesen azonnal elindult a találgatás, hogy titokban összeházasodhattak-e. Biztos választ azonban egyelőre csak ők tudnak, írja a People. Szerintetek egy ismert embernek mennyit kellene megosztani a nyilvánossággal egy olyan magánéleti döntésből, mint a házasság? Szerintem ez olyan privát dolog az én szemszögemből, ha én olyan híres és népszerű ember lennék, hogy ennyire nem. Nyilván azt lehet megosztanám, hogy házasodtam, de nem biztos, hogy mindenkivel, vagy nem biztos, hogy egyből. Tehát, hogy attól függ, hogy mennyire nagy felhajtást akarok neki keríteni, hogyha ha ezt privátan akarom megoldani, akkor nyilván nem verem nagy dobra is, és valamilyen szinten próbálom rejteni, max utólag megtudják, hogy összeházasodtunk. Ja, ha mondjuk nagy csinadrattát akarok neki, akkor viszont nyilván kibejelentem, meg mindenki fog róla tudni.
3: Hát igen, ez részben mindenkinek a szándéka szerint is történik, de azért, hogyha ahonnan mégis megszimatolják, akkor hogyha nem akarom, akkor annyira nem.
2: Egyébként meg mindenkinek a magánügye.
4: Nem lenne munkájuk, tehát az azért, sajnálnám őket. A másik, hogyha te egy híresség vagy, akkor valahogy etetned kell az újságok hasábjait. Tehát az, hogy egyik híresség, a másik után mindenféle pletyka magazinokban kitalálnak mindenféle badalságokat, tehát nem élnének meg a lapok. Tehát valamit közölni kell, persze lehet nagy felfordulást csinálni, és akkor mindenféleképpen kell szólni az újságíróknak, de lehet persze csendesen is titokban, de a hírességektől valahogy elvárható ez, hogy egy pici apró mozzanatot osszanak meg, mert az emberek kíváncsiak, ez éltető.
2: Én ezt utólag, tehát hogyha én ennyire híres ember lennék, akkor nem hoznám nyilvánosságra, csak utólag jeleztem.
4: Hát de most bújkálsz egész
2: Bújkálok, csak ugyanakkor nem mondom, nem reklámozom, ha megkérdezik, válaszolok. Én amúgy alapvetően is ilyen vagyok, tehát hogy nem reklámozom a jelenlegi kapcsolatomat se, csak azért, mert hogy nekem milyen csodálatos párom van, hanem...
4: Hogy nem, hát a kalambónit mindig szoktad isteníteni.
2: Az egy dolog, hogy isteníted, várjál, de nem úgy értem. Tehát így rádióban beszélgetünk, vagy így mondom, de aki nem ismer közelebbről jobban, az se tudja, hogy ki a kalambóni, és ez jól van így.
4: Nem fog dicsekedni, igen, ez tényleg.
2: Na, tehát, hogy most alapvetően valaki megkérdezi, hogy ti együtt vagytok, akkor válaszolok, hogy igen, de most nem fogom, mit tudom én, jön hozzám valaki, és akkor jaj, hát tudod, hogy nem fogom itt felvágni vele, vagy érted, mire gondolok? Tehát, hogy mindenáron nem akarom ezt reklámozni, ez az
3: nem
2: mi magánügyünk.
3: Nem promózod a párod, igen.
2: Okay, de én most is, ha megfigyeled, védem a párom azzal, hogy nem reklámozom még a nevét se nagyon, tehát, hogy...
4: Ezért kalambóné.
2: Például, igen, aztán aki tudja, aki nem, az mindegy.
3: Okay,
2: de ezt te adtál, vagy ti adtátok neki.
3: Igen, mondjuk ezt se én találtam ki, ezt
2: Katina találtam. Nem.
3: De amúgy nem, mintha bármelyik nyomozónak ismernéd a feleségét, mert a Derricknek se tudjuk, meg a...
2: Kalambónak se, tényleg Kalambóni.
3: Hogy Kalambó tényleg beszélt róla mindig, hogy hát igen, a feleségem így meg úgy, ugye, de hát nem.
2: A feleség az sose volt sehol.
3: Jelent meg, ja. Semmilyen magánéleti jelenet nincs.
2: Nem, tehát alapvetően én azt gondolom, hogy önmagában az embernek a magánéletét védeni kell. Legyen az rádiós műsorvezető, legyen az sportoló, legyen az színész, művész, bármi. Tehát ez azt gondolom, hogy valamilyen szinten védeni kell, és én például, hogyha annyira híre, annyira nem vagyok híres, Karina, úgyhogy nem tartom magam annak.
4: Akkor azért, tehát az más, azért ők nagyon ki vannak rakva, kirakadva. Nagyon nehéz elbújni, nagyon nehéz, hogy...
2: Nekem például tök szimpi, hogy van, ismerek több olyan Forma 1-es versenyzőt, akörökben vagyok jártas, aki például sokáig azt nem nyilatkozta, hogy például már azt lehetett tudni, hogy házasok, de például azt is csak ott utoljára, hogy mit tudom én, hogy összeházasodtak, de nem publikálták ki a nyilvánosságnak, hogy hol meg mikor, csak összeházasodtak, és például még a gyerekük születésének bejelentését is húzzák, pedig már lehet látni a hölgyön, hogy kerekedik erősen a pocak, és nem beszélnek róla, mert az ő magánügyüknek tartják, és én ezt tiszteletben tartom.
4: Valahogy ez a Forma 1-ben nem annyira így címlap sztori, vagy nem tudom. Tehát
2: dehogy nem! Hát a Forma 1-es versenyzőkről mindig írnak. Hát azokról mindig ilyen macsók voltak, vagy hogy mondjam, a többsége. Azért eléggé sportos, hogy mondjam, csajok szeretik az ilyen autóversenyzőket, motorversenyzőket, buknak rá nagyon. Tehát, hogy azért erről vannak hírek.
3: Igen, hát tehát azért nem csak a
4: mozisták, énekesnők, színésznők, hát igazából a bulvár, a pletyka, a megbocsák, ezért megy a piac. Tehát.
2: Hát igen, Karináról is ezért írják mindig, hogy bikinis ruhákba pózol, de hát...
4: Igen, persze, hogy ha, még 20 évvel ezelőtt talán.
2: Hát igen, én emlékszem, hogy ott voltál a Tutti Frutti magazin. Mi volt?
4: Te mi láttad?
3: Kis kegyet tele volt vele.
4: Nem a kis kegyet, mi láttad?
2: És nem is tagadja, úgyhogy ezzel mindent ám, hogy én csak vízbe voltam. Na jó, menjünk zenéjünk. Aztán jövünk hozzátok vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és megyünk is tovább méghozzá. Felújítás közben került elő egy 51 éve elveszett pénztárca. Lakásfelújítás közben előkerülhet régi újság, elgurult pénzérme, vagy valami, ami az előző tulajdonos hagyott ott. Egy kanadai ács viszont egy komplett 1975-ben elveszett pénztárcát talált a padló alatt. Matty Goldsmith egy magas, vagy micsoda? Egy Nova Scotiai ház felújításakor talált egy pénztárcát, ami 51 éve feküdt a padló alatt. A közösségi média segítségével 3 nappal később vissza is került eredeti tulajdonosához. A pénztárcában jogosítvány, középiskolai diák igazolvány, kézzel írt születési anyakönyvi kivonat, egy dolláros, valamint képzeljétek el, még egy 1975-ös Hamlet előadás jegyelapult. Goldsmith feltette a leletet a közösségi médiába, ahol Donna Wilroyt felismerte férje Richard régi iratait. A most 68 éves Richard emlékezett arra, hogy fiatalként elvesztette a pénztárcáját ebben a házban. Arra viszont már nem emlékezett, hogy 1975-ben Hamletet nézett. A másfél dolláros jegyár minden esetre különösen tetszett neki, írja a Yupi Odd News. Kérdezlek titeket, ha 50 év után visszakapnátok egy fiatalkorotokban elveszett tárgyat. Szerintetek maga a tárgy lenne értékesebb, vagy az emlékek, amelyeket előhoz? Szerintem az emlékek. Nekem az emlékek.
1: Hát igen, mert ugye ugye a tárgyakhoz, elvileg hát azért szeretünk tárgyakat, vagy csak milyen disztinktum, vagy hogy annyira... ugye, mint ahogy beszéltünk mások ilyen hírről, hogy tárgyakkal házasodnak meg egyebek, de hogyha nem, akkor ugye alapból a tárgyakhoz nyilván emlékek, és nyilván valamiért fontos a tárgy neked. Ez egy játék azért, mert sokat
0: akartam is mondani, Sanyi, hogy a tárgy vágyat ne keverd most ide.
1: Igen, igen, hát hogy az más.
0: Az az objektofília nevű betegség. Amikor objektumokhoz vonzódik valaki, legyen az tár, csillár, épület, bármi.
1: Tehát az másfajta kötődés, alapból a tárgyakhoz szerintem emlékek miatt kötődünk, mert tehát azért lett fontos, mert ugye másként kötődünk emberekhez, állatokhoz, meg tárgyakhoz. És hát azért a tárgyakhoz mindig valamilyen emlék függ.
2: Vagy történetet mesél el az a régi tárgy, tehát hogyha elvesztettél valamit, mondjuk iratokat, dokumentumokat, vagy eldugtad, és nem találod meg, tehát azért az, ahhoz történet is párosul, és ebbe az a szép, tehát az elveszek dolgokat, ha megtalálod, az egy nagyon jó történet. Nekünk volt egy nagyon jó történetünk, mentünk Bulgáriába, voltam 6 éves, és volt egy nagyon szép kétütemű trabantunk, szerintem Billy Cake volt a színe, és apukám a kivitendő pénzt összegumiszta, berakta egy kis zacskóba, és felrakta oda, hát szerintem a szembe lévő autónak volt ott egy ilyen kis része az üveg fölött, ott felrakta. Na most mire kérdünk, hát az ott elcsúszott, nem találta meg, és eltelt 5 év, eladtuk az autót, de előtte még átnézettem valamiért, és akkor lett meg ez a buliga kis pénz, és nagyon örült neki, bár akkor már nem volt rá szükség, de hát ott végig vándoroltott azon a kis résen, ott leesett, bárhova ment, és nagyon jó volt megtalálni. Na most ez a történet azért 46 év után azért egy szép történet, hogy elveszett valami, és végül is meg lett. Nem kellett 5 évet várni, de
0: nekünk igen. Olyan volt, hogy elveszett, de olyat, hogy valamit megtaláltunk, az most így nincs meg.
2: Nagyon nem vesztek el semmit, tehát alapból nagyon ritkán vesztek.
0: Édesanyám vesztette el a kariga fülbevalóját, de nem lett meg. Pedig nem úgy vesztette el, hogy tömegbe vagy az utcán, hanem a nyaralónk udvarán, csak ugye ilyen füves, földes volt a talaj, és nem, hiába körbenézték, 100-szor sehol nem lett meg, úgyhogy eltűnt.
1: Elvitték
0: valahol a sikrót. Ott maradt a földön.
1: Tücskök, majd, bogarak.
2: Hát ilyen kutatók, ilyen fénykeresővel majd
1: azt esetlenek. Tehát esetleg, hogy valami nagyon nagy régészeti
2: hát most valami nagyon nagy viking pénzérme került elő egy ilyen kutatók által, egy búzamezőn, úgyhogy az is nagyon-nagyon nagy értékes. Tehát olyan pénzleleteket találnak, hogy viking korban, hogy az nagyon múzeális értékű.
0: Mit tennétek, hogyha találnátok, mit tudom én, házfelújításnál valami nagyon értékes régi dolgot? Ja, nem is értékes, de nagyon régi dolgot, mondjuk egy 100 évvel ezelőtti, nem tudom, időkapszulát, legyen az pénztárca, legyen az bármi.
2: Hát az, ha olyan van, hogy van tulajdonosa és nem az enyém, akkor biztos, hogy én is felraknám a netre, hogy hát ha vissza tudom juttatni a tulajdonosnak, hát biztos, hogy megtartanám.
0: Eszembe jutott egy történet nekünk is közben. Volt egy olyan, nagyapám valamikor nagyon régen egy kedves barátjától kölcsön kapott egy olyan újságot, amit 1858-ban adtak ki. Jól halljátok, 1858-ban elfelejtette visszaadni, valahogy a padlásra felkerült, és amikor házfelújítást tartunk a nagyszülői háznál, már úgy nem a mi tulajdonunk, tehát túlhatunk magán a házon, de amikor felújítást tartunk, akkor előkerült ez a több mint 150 éves irat.
2: Jézus,
0: és még mindig olvasható volt, aztán én úgy tudom, hogy édesapám a jogos tulajdonosának visszajuttatta évekkel később. Tehát akkor én úgy tudom, hogy végig is visszakerült. Csak valahogy ez kikerült. Volt valami ilyesmi, nekem ilyesmi rémlik. Az biztos, hogy fogtam ilyen nagyon régi újságot a kezembe, és nagyon érdekes volt. Nagyon kopott volt a papír, de meg lehetett fogni nagyon óvatosan, és teljesen olvasható, és még lapozható is volt.
2: Hát az érdekes, hát nekem vannak régi dokumentumjaim, ilyen 18-20 éves koromból, hát már málik a papír, de vannak, nem tudom, 50 évvel ezelőtti dokumentumjaim, és már a papír málik szét, úgyhogy meg sem tartottam, mert
0: pedig ezek nagyon értékesek, hidd el. Tehát hát mondjuk az 50 éves papír, hát 50 év múlva lehet ér több millió forintot. De meg fogtad,
2: nem olyan dokumentum volt.
0: Teljesen mindegy, miről szól. Ez például egy egyszerű újság volt, és azt mondták, hogy az eszmény értéke felbecsülhetetlen.
2: Hát azaz.
0: Például benne voltak a régi Nagy Magyarország vasútvonala, vasútmenetrendjei, meg ilyen dolgok. Nagyon érdekes volt. Amire emlékszem.
1: Hát igen, amúgy ezek között így. Ötkötni.
0: Ez mi a jó ég ez?
2: Ez a kedvenc időzítőm.
0: Ja, csak hogy ilyen fura hangja van. Mindennek mondtam volna, csak kutyogatásnak nem. Viszont menjünk egy picit zenéjünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza a hírek után, hiszen 3 perc van 11 óra. Hogy rohan az idő?

0: Élőben, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincsesbányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a Kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. Megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békéscsabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most indul!

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy a lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább. Méghozzá csőből kimentett kutya, kérem szépen, szegény kutyus. Na nézzük, hogy miről is van szó egészen pontosan. Egészen pontosan arról van szó, hogy napokig csőben rekedt kutyát mentette ki Tennessee-ben. Egy eltűnt kutya keresése önmagában is idegörlő. Tennessee-ben azonban kiderült, hogy a négy lábú olyan helyre került, ahonnan saját erejéből már képtelen volt kijutni. Állatmentők egy vízelvezető csőből mentettek ki egy kutyát, amely több nap alatt egy Goodwill üzlet alatti nehezen hozzáférő területen rekedt. A kutya egy föld alatti vízelvezető rendszerbe került, ahová a mentők sem tudtak egyszerűen bemászni. Több napot tölthetett odalent, mire sikerült pontosan meghatározni, hol van. A mentőcsapat végül hozzáférést alakított ki a csőből, és biztonságosan kihozta az állatot. A történet jó véget ért, a kutya túlélte különös föld alatti kalandját. Nem lettem volna ébe, írja Jupi. Volt már olyan háziállatotok, amely olyan helyre jutott be, hogy utána fogalmatok sem volt, hogyan sikerült neki? Nekem ilyenem nem volt, mert mindig nagy kutyáim voltak.
2: Hát igen, én sem emlékszem, hogy lett volna ilyen. Hát igen, az kicsinek kell lenni.
1: Elsősorban igen, most gondolj bele egy labrador, vagy egy német juhász, egy csőben, bele se fér csóró. Ja. Amúgy egy chihuahuát, vagy egy yorkit, vagy egy havanyér, vagy nem tudom, ilyen kis pici kutyát simán el tudok képzelni, de...
2: Hát azok,
1: vagy a macskákat is el tudom képzelni.
3: Azok igen, azok nagyon szeretnek kis apró helyekre bebújni. Nekünk kétszer lógott meg Ciluka, mert nagyon kíváncsi volt, és a pincéig jutott, és volt egy bízcső melletti repedés, mert nem falasszák be rendesen, és hát jó lesz az úgy, és úgy szépen Cukika ott bebújt, és alukált, keresett, hogy mi ez, nem nyávogott, nem jött ki, jó helyen vagyok én itt, de hogy fér be, nem tudjuk. De ott alukált, és végül is egy ilyen órai keresés után látta meg valaki, hogy hát Ciluka békésen alszik a kis mélyedésben, ki kellett szedni, mert hát poros volt, piszkos volt, de...
1: Miért te fürdetni a macskát a kádba?
3: Nem Orosod. Kellett, nem fürdetjük, meg a szívbajt kap. Nem, meg teknős békánk tűnt el, az a szekrény alatt egy két napig ott el volt, de hát ő önszántából döntött így. Egy ismerősömtől tudta meg, hogy vett valami kígyót, ami nem veszélyes, de kígyó, és nem rakta vissza a tetejét, és szerintem egy hónapja keresik a kígyót, de nem került elő. Tehát másodszorra tűnt el a kígyó, de most nem találják.
1: Szomszédoknak a lefolyóból előbújik egy kígyó
3: szívra. Elmehetett a lakásba valahol, ilyen fázik, az ablakon ki fogalmunk, de egy hónapja keresik.
1: Na no, hát ne tartson állatot az, aki nem tud érte felelősséget vállalni.
3: Hát igen, és...
1: De egy kígyó, hát egy kígyót manapság már nem is csak úgy van, hogy tartják, annak külön engedélyt.
3: Nem, ez nem mérges kígyó, lehet, hogy...
1: Nem, egy ilyen piton is, ezek a kis kisebb testű tigris pitonok, amelyek igazából nem mérgesek, nem ölnek nagyon, bár azért nem raknám a nyakamra hosszú távon. Biztos van annak is szorítása, Sanyi erről tud beszélni, hogy hogy öl el egy kígyó, mert őt ölelték, de igazából nem tudom, tehát hogy én a kígyóktól úgy vagyok, mint a lovaktól gyerekkoromban, 8 lépés távolságra, jó nem, 3 lépés távolságra. Valamiért nem vagyok. Volt ilyen játék gumikígyom, és azt is, amikor így tudod, így megpattintottad, és így kicsapódott eléd, ilyen gumikígyó volt.
3: Igen.
1: De édesanyám úgy megijedt tőle, így fogta édesapám, és kicsattintotta a betéra. Anyum meg pont ott ült, így elé pattant, és miatt az csak egy gumijáték kígyó.
2: Farkus közeli helyzet.
3: Szóval vannak ilyen eltűnt állatok, sok állat valamikor eltűnik, elkóborol, tűzijáték van szilveszterkor, akkor nagyon kell vigyázni például az állatokra, hogy, hogy be legyenek zárva, mert megijednek és elkoborolhatnak. Volt olyan, hogy vissza se talál szegény, és így ha valaki megtalálja és be tudja azonosítani, mert csíp van benne, ha van benne, akkor megkerül, de sok állat szokott elveszni. Főleg macskák. Kíváncsiak, azt egy két hét után nem megy haza, mert épp udvarul a másik faluba.
1: Hát igen. Úgyhogy én amúgy
3: miért vagyok. Sanyi, igen? Ott kígyó, ami eltűnt.
1: Sanyi?
2: Mi tűnt el?
3: Neked volt kígyód,
2: ami eltűnt? Ja, hogy ami kígyó. Nem. Csak Robi arra célzott, hogy amikor voltam ezen a hüllőkiállításon, és ott ugye volt Zeli.
1: Nyakadban lehetett rakadni.
2: Kígyóval, amikor a
1: nyakamban. Nekem is felajánlották, de én nem értem a lehetőséget.
3: Pedig olyan jó, olyan jó pufa. Mondjuk nehéz.
2: Aha, nagyon buli, mert úgy, hogyha majdnem azt mondtam, hogy a kígyó bűvölő kezében van. Tehát, hogy nálam van.
1: Nekem is van egy kígyóm, és azt is bűvölő.
3: Hall a karambóné pályázik.
1: Igen, igen, pont ő bűvöli.
2: Tehát, hogy így, akkor az ember egy nézés, hát olyan hosszú, mire így megnézett, sokkal jobb, hogyha a nyakadban van. Azért döntöttem úgy, hogy hát jó, akkor azért nézzük.
1: Sanyi, és a saját kígyúrat is rátekerted a nyakadra?
2: Hát nem, azt nem fogtam,
3: de... Nagyon vicces.
1: Jó, de azt is kígyónak hívják, már én nem hívom annak, de van, aki azt is kígyónak hívja, de nem értem miért, de mondjuk, igen, már az nem úgy
3: van. Vannak olyan pálinkák, amikben például kígyó van. Tehát benne van a kígyó hogy... a pálinkába.
2: Nem maga, de nincs benne egy egész kígyó.
3: Hát ez egy kicsi, de egy kicsi, de lehet, hogy nem pálinka az, hanem tekila, de igen.
2: Úristen.
3: Mégis a tekila is egy pálinka, na mindegy. Szóval, hogy ez elveszett állatok azért.
2: Engem, de valahogy nekem a tekila nem jött.
1: Azon nevetek, hogy Karina is a nagy felfedezései. A tekila is pálinka.
2: Igen, de a tekilát én nem tudtam megszeretni amúgy, de...
3: Hát macskákat végül is a tűzoltók mentenek onnan, hogyha nem tudnak lejönni a fáról, mert fölmásztak magasra, tehát azért biztos, hogy van ilyen, sok-sok ilyen történet.
1: Hát állatmentők.
3: De az a lényeg, hogy jól sikerült.
1: Meg az állatmentők, nem csak a tűzoltók.
3: Hát van Magyarországon is állatmentő szervezet, a neve nem fog eszembe jutni, de ők is állatokat, embereket.
1: Ó, van több már.
3: Mentenek bármilyen... ló, beszorul, nem tudom én, vaddisznó, akármi, tehát bármilyen állat, ami bajban van, azokat mind persze kimentik.
1: Na, ennek örömére hallgatunk egy kis zenét, és jövünk vissza.

0: Hölgyeim és uraim, Keresztes Ildikó!
1: Feke Poli! Köszönöm szépen!
0: Keresztes Ildikó!
2: Jégdupla viszki.
3: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
4: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, még hozzá hoztunk nektek egy újabb érdekességet. Egy igazi földdel kapcsolatos érdekességet. Képzeljétek el, hogy a Föld közepe valójában folyamatosan mozog. Ha valamire azt mondjuk, hogy biztos pont, talán a Föld középpontja jutna eszünkbe. Csak hogy a NASA mérései szerint még az sem marad egy helyben. A Föld tömegközépontja folyamatosan elmozdul néhány milliméterrel, miközben víz, jég és még a légkör tömege is átrendeződik bolygónkon. A változás természetesen nem azt jelenti, hogy bolygónk belseje ide-oda vándorol. A Föld teljes tömegének eloszlása változik, például évszakonként hatalmas víz és jégtömegek kerülnek más területekre. Emiatt a bolygó számított tömegközépontja is néhány milliméterrel eltolódhat. A NASA kutatói pontosabb módszerekkel igyekeznek követni ezeket az apró változásokat. Ennek jelentősége lehet többek között a műholdas helyi meghatározás és a tengerszint változások pontos mérésében, írja silenceday.com. Mi az a tudományos tény, amelyet először hallva annyira furcsának találtatok, hogy alig akartátok elhinni?
5: Hát a tudományos tények azok mindig egy kicsit szerintem számomra hihetetlenek, mert annyira misztikus és annyira furcsa, hogy van egy földgolyó, és olyan, mint egy kókuszgolyó, a közepén van egy medgy darabka, aki úgy szereti, és hogy furcsa, hogy igazából persze vannak rétegek a földben, ezt Görögországban tapasztaltam meg, hogy voltunk egy olyan helyen, ahol volt egy, nem tudom én, egy 210 emeletes ház magassági föld darabka, ahol a föld rétegei voltak láthatók, tehát a több 10 000 évvel ezelőtti föld rétegek, mert épp a tenger szintje lejjebb ment, de hogy ez a föld belül mozog, és mindenféle kráterek, mindenféle mondjuk Izlandon lévő melegvíz források bugyognak ki, tehát ez olyan, mint a tűzhányók, hogy ez egy olyan természeti jelenség, ami érdekes, furcsa, de egyben veszélyes is. Tehát mindig így furcsán gondolok ezekre, tehát a Földünkkel kapcsolatban. Többi égitest az nagyon messze van, tehát abban nem vagyok annyira jó.
6: Igen, tehát ugye valahogy azok is kialakultak, tehát én már csak így az időben is ugye, hogy azt mondják, hogy ez nem tudom hány millió évvel ezelőtt, és ugye hát csak amit így te megélsz, ugye ezt a pár évtizedet, és meg azt mondod persze, hogy rohan az idő, és hát, hogy ugye bizonyos dolgokra ma azt mondjuk, hogy hát, nem is volt olyan régen, pedig úgy meg régebben volt, de hát most meg egyre jobban rohan az idő, és már annyira nem is érzed az idő elteltét, csak ha így gyorsan követed a naptárt, hogy úristen, már egy hét, már egy hónap, már egy év, már öt év, eltelt 10, akkor ugye évmilliókra visszagondolni, ugye, hogy ugye a Föld keletkezése, erről is volt valami japán film, vagy egy film, vagy több részből látva, nem tudom, de ezek mind nagyon, nagyon érdekes és rejtélyes, rejtelmes dolgok, amire mindig rácsodálkozik az ember, ugye, hogy ez megy ez a tudományos oldala, ugye, aztán ugyanakkor meg ugye van egy bibliai oldala, hogy vipsz-ropsz megteremtődik egy világ, ebben meg ugye itt vessük, hogy ugyanis alakultak ki dolgok még mindig, meg kutatunk dolgokat, tehát hogy neki is ez a párhuzama érdekes megközelítésekből. Hát az ember mindenre rácsodálkozik, ami új, csak hogy az a baj, hogy ma már bulvárosodik is a tudomány, és akkor néha már nem mindent egyszerű, hogy jaj, igen, ezt az angol tudósok, azt a nem tudom kicsodák, ezt vagy azt az eredményt hozták, aztán aztán az most úgy lesz, vagy nem úgy lesz, vagy úgy van, vagy nem úgy van, vagy rossz következtetés, ami hát persze benne van, mert hát kutatók is csak emberek.
5: Én a régészeket csodálom különben.
6: Hát igen, az hogy mondjuk szép szakma.
5: Tehát, hogy most nem a sivatag közepén, de mondjuk olyan helyeken, ahol régészeti leleteket találnak, tehát azokat a régi dolgokat, egy régi kancsot, egy régi beomlott, nem tudom én, szobát, templomot, hogy azt föltárni, tehát ez a régészet, ez egy fantasztikus dolog, mikor egy...
6: Igen, vagy olyan élő lények, amik csak bizonyos ideig éltek, és akkor azt talált ki, hogy akkor kb. Az eddig lehetett, vagy hol éltek, vagy miért nem tudtak már azon a helyen megmaradni, vagy hogy pusztulhattak ki.
4: Számomra inkább az volt a meglepő egyébként. Az jutott eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt láttam egy élő műsort, ahol azt taglalták, hogy érdekes, hogy a első évezredben ugye a 600-as és a 900-as év között úgy van egy homály. Tehát, hogy oké, hogy van egy úgynevezett magyar képes krónika már, amit a nem tudom, a 700-as, 800-as években alkottak, illetve az alapján lehet valamilyen szinten lekövetni, viszont az a 300 év ott hiányzik, ott vannak történetek, de valahogy nincsen nyoma 300 évnek konkrétan, sem történelmileg, sem semmilyen módon, és erre azt a következtetést mondták le, hogy valójában a 600-as, 700-as években az akkori német-római császár, ő azt akarta, hogy legyen 1000, már csak azért, mert hogy ő uralkodjon 1000-ben, amikor Jézus visszatérhet. És először ugye 1000-et mondtak, utána azt mondta, hogy 2000-ben, hát konkrétan ez nem történt meg ilyen formán, de most ebben nem menjünk bele. Nem is ezt akarom mondani, hanem az, hogy azt a teóriát vázolták föl, hogy ez a német-római császár, mikor annak idején nem tudott sok ember írni, olvasni, mert hát általában az emberek földet műveltek, nem volt annyira foglalkozva az oktatásra, tehát az ilyen írástudók, császárok, papok, akik ilyen magasabb rangú személyek voltak, vagy úgymond tudó személyek abban a korban, azok tudtak írni, olvasni, és úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a történelmet úgy, hogy ugranak az időben, hogy hát most még 670 van, de hónap felkerünk, akkor már 998 lesz. És akkor azt nem kell tudni az átlag nép, az úgyse fogja tudni, úgyse fog vele foglalkozni, hanem így meghamisították a történelmet. Itt nem azt jelenti, hogy amit a történelemben van leírva, az nem igaz, csak nyilván része igaz, de most nem menjünk bele, hanem az, hogy ez létezhet-e, és erre nem tudtak magyarázatot adni, mert hogyha ez igaz lenne, hogy az a 300 évet úgymond átírták és kitörölték, akkor végül is most mi nem 2026-ban, csak 1726-ban ülünk itt.
5: Hoppa. Lehet, hogy az egy sötét korszak, vagy egy sötét korszak, amire inkább nem jegyeztek föl, tehát azért 300 év nagyon sok.
4: Nincsen neki lenyomata. Tehát nagyon sok történelmi leírások, amelyek születtek mondjuk, nem tudom, 600 körül, és ott nincs 300 évből semmi. Tehát nem maradt föl semmi, nem tudunk semmit. Van egy úgymond ez az Artúr király teória, hogy akkor volt Artúr király, aztán ezzel bebizonyították, hogy valójában ez csak egy mendemondat, de valójában Angliában soha nem uralkodott Artúr király a 500-as és az 1000-es évek között, hogy ez csak egy kitaláció.
5: Olvastam róla egy könyvet, igen, de a végén le volt írva, hogy ez csak fikció.
4: De te pont ez a lényeg, hogy fikció, de semmi nem bizonyítja az ellenkezőjét sem, és ez a baj ezzel a fikcióban, hogy sem azt nem bizonyítja, hogy ez igaz, sem nem azt, hogy nem igaz. Nem tudják, mert nagyon sok fikcióról bebizonyítják, hogy nem igaz. De ez egy olyan fikció, amiről nem tudják bebizonyítani, hogy igaz vagy nem igaz. És pont ezért semmi lehet ugyanannyira igaz, mint nem.
5: De semmi értés, semmi tárgyi,
4: semmi
5: művészeti.
4: Semmi.
5: Hát nem tudom, akkor volt egy ilyen, nem tudom, jégkorszak, nem tudom. Kész, és tényleg nem tudom, tehát hibán
4: tárták. Jégkorszak az jó a régebben volt.
6: Élet, és igen, itt valami.
4: Lehet. Nem tudjuk, mi volt ott, de hogy valamiért így Így ez a teória felmerült, fikció, tény, tehát egy, inkább azt mondom, hogy egy összefüggés elmélet, amire mind a kettő igaz lehet. Az is igaz lehet, hogy ez egész egy kitaláció, egy hülyeség. Az is igaz lehet, hogy ez nem, és úgy van, ahogy mondjuk egyes ember tartja.
6: Ezekkel mindig így van, igen. Hogy most,
5: hát bebizonyítani nem tudjuk, úgyhogy kételek.
4: Nem, az a baj, hogy nagyon sok mindenről be tudnak bizonyítani sok mindent, de erről sem a tudósok, sem a régészek, sem az írástudók, senki nem tudott bebizonyítani azt, hogy most mi az igazság. Ez egy olyan dolog, ami ott van, aztán tedd oda, ahol akarod. Nem tudnak vele mit csinálni, ez nincs elveszett. Semmilyen bizonyíték. Igen.
5: Tehát ez elveszett. Szerintem ilyen hírek után egy jó kis zenével.
4: Én is ezt erre gondoltam pont, és hogyha már úgyis a föld közepéről volt szó, akkor én most a kör közepére állok, úgyhogy jön Pataki Attilával az Edda és a kör.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Úristen, már 7 perccel elmúlt fél 12. Hogy rohan, de nagyon rohan az idő. No, hát menjünk tovább itt mai műsorunkban egy újabb érdekességgel. Méghozzá a világ minden tájáról küldtek születésnapi lapokat egy 101 éves asszonynak. Isten éltesse. Egy születésnapi képeslap önmagában apróságnak tűnhet, de amikor egy idős ember postaládájába egyszer csak a világ különböző pontjairól kezdenek érkezni a jó kívánságok, arról már egészen különleges ünneplés lesz. Egy 101 születésnapját ünneplő asszony számára közösségi felhívás indult, hogy minél több képeslapot és jó kívánságot kapjon. A kezdeményezésre idegenek sokasága válaszolt. A család eredetileg egyszerű meglepetés szeretett volna az idős asszonynak, ezért arra kérték az embereket, hogy küldjenek neki születésnapi üdvözletet. A felhívás azonban jóval több emberhez jutott el, mint amire számítottak. Egymás után érkeztek a képeslapok és kedves üzenetek olyan emberektől is, akik személyesen soha nem találkoztak az ünnepelttel. A történet szépsége éppen az egyszerűségében rejlik, rengeteg ismeretlen ember néhány percet szánt arra, hogy egy 101 éves nő születésnapját különlegesebbé tegye. Szerintetek miért tud egy ismeretlen embertől érkező néhány kedves mondat is ennyire sokat jelenteni? Azért, mert az embernek jól esik, amikor kedvesek vele, amikor köszöntenek, amikor meglepik. Tehát, hogy ez egy ilyen összetett dolog, de szerintem jól esik. Neked is jól esne, kedves hallgató, nekem is jól esne. Nem tudom, ti mit gondoltok erről?
3: Hát, a meglepetések mindig jól eső érzést adnak, ha idegen embertől, ha egy névnapember, csak Magyarországon ünneplők a névnapokat, de ha tudja valaki, hogy a te neved pont arra esik és megemlékezik, az is egy jó eső érzés, pedig lehet, hogy egy tök idegen az utcán, vagy csak itt a szomszédod is ritkán találkoztok. Ezek az apró dolgok az embernek mindig jól esnek. Most 101 éves volt megélni, azért esik semmi.
4: Igen, és pláne, hogyha ezt még ugye viszonylag egészségben tudod tölteni.
2: Igen, jó egészségben.
4: De ugye igen, tehát, hogy az ember, meg az emberek is úgy viszonyulnak, hogy Istenem, hát most mindegy, hogy ismerem, vagy akármi, most nem tudom. Én ezt így mindig odatom, én sosem találkoztam még 100 éves emberrel így konkrétan, csak ugye hallottam, hogy itt köszöntötték ott, ugye polgármester, ezért hallottam beszélni, nyilatkozni két ember. De úgy konkrétan nem volt az, hogy így. Én gondoltam, hogy igen, most valaki felajánlaná, hogy jaj, játszak már el egy dalt egy 100 éves néninek valahol, akkor így biztos bevállalnám, ha tudom most, hogy ismerem, nem ismerem, de azt, hogy én így köszönthessem zenével, személyesen, azért mégis, tehát
3: azért időskorban biztos, dolog, hogy ezek az apró kedvességek nagyon sokat számítanak, mert az idős emberek érzékenyebbek, sokkal fogékonyabbak erre, és az, hogy örömet tud szerezni, az minden korban, tehát egy 3 éves gyereknek is, ha örömet okozol, az is, na most egy 100 évesnek még, hát azért 100 évet leélt, az nagyon sok idő, tehát olyan sok minden történt vele, leülni vele, beszélgetni vele, a régi dolgokról, tehát ez is egy jó dolog, tehát ő adja az életének azt a részét, amiről mi nem tudjuk, hogy mi, mert nem éltünk, és mi meg egy kedvességgel kedveskedünk. Hát azért nem is tudom, a legidősebb ember talán 110 vagy 120 éves, vagy valahogy így.
2: 110, éves, jelenleg élő 117 éves, azt hiszem.
3: Japán, Kína, valahol.
2: Vagy jó, valamelyik
3: Ázsiában. Ázsiában él. Hát az életmód azért, na szóval. És ott is elmagányosodnak sajnos az emberek, mert nagyon sok idős ember van, itthon is nagyon sok, inkább idősek vannak, mert kevés gyerek születik, de ez nagyon jó érzés, meg én is szeretem. Én semmit nem kérek, csak egy szülinapi tortát. De minden születésnapomra, semmit, nem kell ajándék. Ja,
4: azt hiszem, hogy 100 éves korodra.
3: Az annyit nem akarok élni, az sok, de...
2: Nem válogatás, ha megéled és jó egészségnek örvendesz, akkor nem bánod szerintem.
3: Hát lehet, hogy akkor nem bánom, de sok az a 100 év, de én csak egy szülinapi tortát kérek, minden szület, semmi más. Tehát, de az olyan jó érzés, hogy gondolnak rád akkor is. Meg a többi 365 nap is, de...
4: Én már annak is tudok örülni tényleg, ha nincs tort, csak gondol rám valaki is.
3: Ó, Sanyi, én minden nap gondolok rád, az jó.
4: Jaj, tudom.
2: Hát ott, Sanyi, milyen jó dolgod van?
4: Na,
2: viszont amondó vagyok, hogy menjünk egy picit zenéljünk, aztán pedig hozunk nektek még újabb érdekességeket.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá. Pikachu az űrállomáson tett vezetett túrát. Hogy került oda? Pikachu járt már videójátékban, moziban és szinte minden elképzelhető ajándéktárgyban. Most azonban jóval messzebbre jutott, egészen a nemzetközi űrállomásig. Az ICE fedélzetén egy Pikachu figura kapott különleges vezetett túrát, a játékos felvételek pedig gyorsan felkeltették az internet figyelmét. A Pokémon karakter figuráját az űrállomás különböző részein mutatták meg, természetesen súlytalanságban lebegve. A könnyed felvételekkel a világűr és az ICE hétköznapjait próbálták közelebb hozni azokhoz is, akik egy hagyományos technikai bemutatóra talán kevésbé figyelnének fel. Pikachu így egy napra szokatlan űrutazó és idegen vezető lett, írja a UPod News. Kérdezlek, hogy titeket, hogyha egyetlen játék vagy mesefigurát elküldhetnétek az űrbe, kit választanátok? Én Pumuklit.
2: Ugyanerre gondoltam én is.
3: Ha mondjuk érdekes kalandja lenne.
2: Igen,
3: mi gondoltam, hogy
1: fordulhat. Halló, nagy baj van, kérem, riadó, halló, halló, rittek is, Manó. Igen?
3: Az űrben mekkora káoszt tudna ott is okozni. Amúgy gondoltam Nils Forgersonra, mivel hogy már úgyis röpködött, meg utazott, tehát egy kicsit följebb.
1: Följebbre püljön.
2: Én Plutó kutyára gondoltam, én őt nagyon szeretem, vagy volt egy ilyen nagy piros kutya, az a...
1: Mordel kutya?
2: Igen, na őt.
1: Na rám szokták szeretem. Mondani, hogy úgy nevetek, és párom is szokta mondani, hogy na Mordel röhög.
2: Az a nagy piros kutya, azt imádtam. Én őt küldeném. Vagy a Plutó. De hát az
1: a Plutó az meg sárga volt.
2: A sárga, fekete.
1: Párom kutyára szokták mondani, hogy Plutó, de hát kollégája nőjétől hallottam, de amúgy meg nem konkrétan Plutó, ahhoz azért nem hasonlít, de sárgának sárga. Mondjuk Döme meg azért nem, mert Döme sötét sárga, ilyen aranysárga, úgyhogy a Plutó citromsárga volt emlékeim szerint.
2: De csak a hologramját küldeném, tehát mint
1: de én magát egy kutyát, ez simán egy plüss kutya, hogy menjen, lőjétek föl! Miért nem?
3: Simán lehetne. Na. Hát igazából összes kedvenc mesehősünket elküldhetnénk. Hát mert ugye mézgáljék már nem, meg
1: Mézgeik már voltak az űrbe.
2: Azok ők már igen, már túl vannak rajta.
3: Igen, ők már úgy.
1: Már túl vannak rajta. Zaranyos út. Na, viszont menjünk egy jó kis zenével tovább. Itt az Intergalactica Beach Boys, ha jól mondom. Igen. Beach Boys, Intergalactic, ezzel a dallal megyünk tovább.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Nép és Rádió, és mai műsorunk utolsó érdekessége egy világrekord, méghozzá elég extrém, közel 1300 kilós tükkel döntött világrekordot egy termesztő. Az már szép tök? Ősszel egy szép nap sütőtök még nem nagyon különösen meglepő. Viszont, de ha a tök nagyjából annyit nyom, mint egy kisebb személyautó, akkor már érdemes elővenni a mérleget, már ha van hozzá megfelelő méretű. Egy brit termesztő 2856,8, vagyis körülbelül 1296 kg-os tököt termesztett, amellyel világrekordot állított fel. Bocsánat, üsszentenem kellett és muszáj volt némítanom. A hatalmas termést hivatalosan is lemérték, és kiderült, hogy meghaladja az eddigi rekordot. Nem tudok olvasni, kedves autók, egyszerűen folyamatosan
2: tűzszögnöm. Részletekbe jön a híje, semmi baj.
3: Igen, habci és habci.
1: Szóval a hatalmas termést hivatalosan is lemérték, és kiderült, hogy meghaladja az eddigi rekordot. A közel 1,3 tonnás tök mozgatásához természetesen már nem elég egy talicska, ilyen méretnél emelő berendezésre is szükség lehet. Az óriás töktermesztésben a versenyzők hónapokon át figyelik a növény víz és tápanyag ellátását, miközben naponta látványosan nőhet a termés. Ezúttal a brit próbálkozás világrekorddal ért véget, írja a UPod News. Szerintetek mi vesz rá valakit arra, hogy egy teljesen hétköznapi dolgot éveken keresztül egyre extrémebb méretben próbáljon létrehozni?
3: Sok türelme van és unatkozik.
2: Hát igen, nem tudom ezeket az óriás tökökről hallani minden évben, tehát hogy ezt mindig próbálják megdönteni, és újabb-újabb rekordot elérni, és minél nagyobb köket kitermeszteni.
3: Hát ez már olyan nem egy normális dolog, hogy ekkora tök, tehát most ennek valami plusz dupla tápanyag kell, vagy nem tudom, tehát valami gyorsító, mert az, hogy csinálnak világrekordként mondjuk egy hatalmas egy képes napot, vagy egy pizzát, vagy egy kenyeret, vagy gnócsit, tehát bármilyen, ami ételből van, azt mondjuk oké, de hogy most egy tök, hát nem tudom, hogy ez milyen eljárással jön létre, mert ez valami kénkezelt, nem tudom.
1: Hát nyilván nagyon speciális körülményeket kell hozzáteremteni, ez nem megy úgy, hogy most gondolok egyet, elültetek egy kis tök magot, és akkor ki kell a tök.
3: Hát ez sok gondoskodást igényel, nagy-nagy elszántságot, tehát most egy kertben, amit mondjuk idős néni megtermel vidéken, az a paradicsom nem lesz olyan szép, az az uborka kicsit göcsörtösebb lesz, az az alma kicsit hibásabb lesz, de az a finom. Na, tehát most azt mondjuk, hogy az
1: szoktam
3: megbeszél, gyönyörű, szép, azon hiba nincsen, olyan szép, tehát hogy aranyra simogatják, érted, csillog-villog.
1: Én azon szoktam mosolyogni, amikor a természet nagyot alkot. Az exem édesapja termesztett krumplit, és volt, hogy hazahozott egy krumplit, ki teljesen élethű férfi nemi szerv méret volt, és teljesen élethű alakban is. Tehát, hogy így azt mondanád első látás, hogy az biztos valamilyen szexuális segédeszköz, de amúgy nem, az egy krumpli volt, és így röhögtem rajta, hogy a természet mit alkot komolyan? És volt egy ilyen eset, tisztára emlékszem.
3: Tényleg. Nekem ilyen dupla, én összenőtt paradicsomok voltak, és volt egy kicsi paradicsom, meg nagy paradicsom.
2: Paradicsomban is vannak, igen, ilyen hosszúkás, van olyan faj.
3: Igen, azt lupulusznak hívják. Lupulus paradicsom. De hogy vannak ilyen összenőtt, pici paprika összenő a nagy paprikával. Tehát az igen. Is jó pofák.
1: Van sok ilyen kis apróság. Viszont mai műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délelőttbe. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ne felejtjétek, lehet szavazni délután 2-ig a Lépés Magyar Top 20-ra a lépésradio.hu/magyar top 20 címen, vagy lépésradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpontja által. Szavazzatok, minél többet, minél több szavazat érkezik, az nekünk annál jobb. És este 6-tól, ha változik, szólok, szoktam. Nem, este 6-tól várhatóan jövök, és hozom nektek azt a húzdat, mert a ti szavazataitok és a rádiós játszástisták alapján áll össze. Annyi van, hogy én kezelésre megyek délután, és nem tudom, milyen állapotban leszek, de azért mondtam, hogy ha változik, szólok, ha esetleg 7-kor kezdenék hat helyet.
3: Ne izgulj, hallgatunk egész 6 órától, egyszer csak...
1: Egyszer csak beesik Robi.
3: Beesik Robi, fáradtan, meggyötörve is.
1: Hát nem, meggyötörve nem leszek, inkább felfrissülve, csak az a kérdés, hogy hogy mennyire alszok el, vagy nem, mert utána hajlamos a kezelés után a szervezetem aludni, és úgyhogy, na mindegy. A lényeg az, hogy jövünk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Hello!

0: Veszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a Kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békés Csabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a leveg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt,

0: És csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó étvágyat kívánunk!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Jogszabálymódosítással változtatna a kormány a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokon. Csoportos medve támadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak ki. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a

0: tudtak gyorsítani a folyamatokon és ésszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép emi tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

a te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Négyen dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás csapatában. Még lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet megkérdezte, a Ruf Bálint vezette miniszterelnökséget, hogy hányan dolgozna, azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet

0: akik havonta együttesen 3,9 millió forintot keresnek. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Miniszter szerdán a Facebook oldalán. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projekti javaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A testületek a novemberi alakulóülés után elkezdi kialakítani a térség operatív fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza a térség legfontosabb problémáit, erőforrásait és 4-6 fejlesztési prioritását. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincsesbányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békéscsabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,3%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint

0: A jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak. A csütörtökön érkező markáns hideg front véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Kanapés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társasjátékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társasjátékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogisterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt

0: Készítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica. A pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány létrehozta a gyermekvédelmi jóvátételi alapot, 1 milliárd forintot különített el. Már ügygyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bemutatták a bicskei bántalmazások és a gyermekvédelem mulasztásainak vizsgálatát. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, nem igaz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget. Kértek, de érdemben a nevelők nem tudtak vagy akartak segíteni. Feltételezhető az is, hogy sokkal több áldozata volt az intézetnek, mint amennyiről hivatalos feljegyzés készült. Gyurkó Szilvia bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a gyermekvédelmi jóvátételi alap számára, amellyel felelősséget vállalnak az abban lévő gyermekekért. Ehhez minden gyermekvédelmi rendszerben lévő fiatal nyújthat be igényt, az alapnál nem csak kártérítésre, hanem például pszichológiai segítségre, egészségügyi ellátásra is. Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nem csak a terrorelhárítási központ volt főigazgatója Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetője Szatmári István a gyanúsított, hanem 3. kerületi rendőrjárőr is, akik valótlan tartalmú jelentést írtak az ukrán pénzszállítók éjszakai idegenrendészeti őrizetbe vételéről, és ezt a kihallgatásukon be is ismerték, értesült a Telex. A központi nyomozó főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy 5 gyanúsított van, a lap most a rendőrségi forrásokból azt is megtudta, ki a további 3. Mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség 10 ember, köztük egy adószakértő ellen, akik fiktív számlázási láncokon keresztül több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A hálózatot irányító szombathelyi férfi uniós importból származó szójadarával és csirkemellel kereskedve került el az áfa fizetést, amihez testvére az adószakértő és Stroman cégvezetők segítségét is igénybe vette. Az eljárás során az ügy egyik jelentős ceglédi vevőjére és fény derült, aki a nyomott áron vásárolt áruk mellett csaknem 260 millió forintot utalt át a saját céljaira a céges számlákról. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. Az adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgó-Tarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Mások mellett Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Dunaújváros, Budapest, Kecskemét, Békés Csaba, Debrecen, Miskolc levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Péntek hajnalban keleten éjfogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket

0: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: kell. Közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: következik.
1: Oj, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány létrehozta a gyermekvédelmi jóvátételi alapot, 1 milliárd forintot különített el. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bemutatták a bicskei bántalmazások és a gyermekvédelem mulasztásainak vizsgálatát. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, nem igaz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget. Kértek, de érdemben a nevelők nem tudtak vagy akartak segíteni. Feltételezhető az is, hogy sokkal több áldozata volt az intézetnek, mint amennyiről hivatalos feljegyzés készült. Gyurkó Szilvia bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a gyermekvédelmi jóvátételi alap számára, amellyel felelősséget vállalnak az abban lévő gyermekekért. Ehhez minden gyermekvédelmi rendszerben lévő fiatal nyújthat be igényt, az alapnál nem csak kártérítésre, hanem például pszichológiai segítségre, egészségügyi ellátásra is. Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nem csak a terrorelhárítási központ volt főigazgatója Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetője Szatmári István a gyanúsított, hanem 3 tizedik kerületi rendőrjárőr is, akik valótlan tartalmú jelentést írtak az ukrán pénzszállítók éjszakai idegenrendészeti őrizetbe vételéről, és ezt a kihallgatásukon be is ismerték, értesült a Telex. A központi nyomozó főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy 5 gyanúsított van, alap most a rendőrségi forrásokból azt is megtudtak, ki a további 3. Mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség 10 ember, köztük egy adószakértő ellen, akik fiktív számlázási láncokon keresztül több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A hálózatot irányító szombathelyi férfi uniós importból származó szójadarával és csirkemellel kereskedve került el az áfa fizetést, amihez testvére az adószakértő és Stroman cég vezetők segítségét is igénybe vette. Az eljárás során az ügy egyik jelentős ceglédi vevőjére is fény derült, aki a nyomott áron vásárolt áruk mellett csaknem 260 millió forintot utalt át a saját céljaira a céges számlákról. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. Az adatok szerint egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorogvác, Salgó-Tarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Mások mellett Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Dunaújváros, Budapest, Kecskemét, Békéscsaba, Debrecen, Miskolc levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotel.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra

0: ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
7: A műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
6: Csak magyar kedvencekkel.
8: Kellemesen szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és ez itt a Lépés Magyar Top 20, mint hallhatjátok. Hoztam nektek azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján áll össze hétről hétre, úgyhogy majd a műsort követően tudtok szavazni oldalunkon a következő heti listára. Most viszont megtudhatjátok, hogy hogyan alakult a lista múlt héthez képest. Emellett lesznek újdonság ajánló robotaink és régi toplistás lágereket is hozok, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez. Ezen a héten a 18. múlt héten a 17. volt Börös Roli, és a Színes Nyár egy helyet rontott Roli a listánkon. 19. volt és maradt Astrofilter és Sofia Ígéret című felvételükkel, míg a 20. helyre csúszott vissza a 12. az Égetemmel Gudics Máté, ezzel indítjuk a top 20-at. Jó szórakozást!

0: Lépés Rádió.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 19.

Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Te vagy az én hibám címmel jelent meg Pápai Joci legújabb szerzeménye, melyben az énekes ezúttal is az autentikus és a modern dallamokat egyedi, vegyíti igazi világzenei csemegévé varázsolva. A felvételhez készült videóklippel is ezt az atmoszférát szerették volna közvetíteni, a végeredmény akárcsak a track misztikus, romantikus és vagány. Hát akkor hallgassuk meg itt a Lépés Magyar Topuszban Pápai Joci, Te vagy az én hibám című újdonságát itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A 18.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Pörkölt a kárpedoros dobozban, örökölt cipő, elfojtott szeretet a vasárnapi asztalnál. Molnár Tamás, Mi vagyunk című új dala olyan közös emlékeket idéz fel, amelyben a hallgatók a saját történetükre ismerhetnek. A Mi vagyunk keserédes, mégis reményteli dal magyarságról, összetartozásról és újrakezdésről. Személyes kiinduló pontja, hogy a hazaszeretet mindannyiunké. A szerzemény a hétköznapi gesztusokban találja meg azt, ami összeköt. Átnézünk egymáson, de közben valahogy mégis mi vagyunk a liftajtót visszatartó kéz is. A Szabó Áron rendezésében készült klip tele van groteszk elemekkel, festményszerű kompozíciókkal, absztrakt magyarsággal, ami úgy rímel a dal mondani valójához, hogy közben mégsem magyarázza azt. Molnár Tamás hamarosan új albummal jelentkezik, 2026. december 27-én pedig önálló koncertet ad a budapesti Akvárium Nagyhallban. Ennek örömére akkor hallgassuk meg Mi vagyunk című új dalát Molnár Tamásnak, amely már is pörög a Lépés Magyar Top 20-ban, aztán pedig érkezik hozzánk a 15., 16. és 17. helyzet ezen a héten listánkon. 15. lett a múlt héten még egészen pontosan a 9. helyen szereplő Fall of the Flow és T. Dani, és a Rendben lesz, ez egészen pontosan 6 helyet rontva lett a 15. Paulina vége van kicsi a 11. helyről rontott 5 helyet, így lett 16. míg Simó Anna Mária és a Miért ne című felvétele a 15. helyről 2 helyet visszacsúszva listánkon lett a 17. de mindenek előtt itt van Molnár Tamás újdonsága a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: Pistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Megyünk is tovább, robogunk a kedvencekkel, a 12., 13. és 14. helyzet következik, illetve egy régi toplistás lágeret is hozok a múltból. Ezen a héten 12. helyre lépett előre a 14. helyről a TNT és az ugye Itt alszol című daluk. 13. helyre javított a 16-ról Vigyázz rám című dalával a Szingala, Django és Lábas Viki közöse, ugye ez a régi Dés László Vigyázz rám dalának 2026-os feldolgozása 3 helyet javított, míg a 14. lett a múlt héten 18. helyen debütáló Fernando és Rena Szállok az úton című felvételükkel. Ezzel folytatjuk már is a Lépés Magyar Top 20-at, tartsatok velünk!

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. 13.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 12.

0: Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És elérkeztünk az első óra első érzékéhez, így egészen pontosan 4 perccel 3-4-7 után, de lesz még régi toplistás láger, lehet, hogy több is ebben az órában, meglátjuk, hogy fér bele. Valamint ezen felül a következő órában hozom a 10 legjobb magyar dal, természetesen ismét újdonságajánló rovattal és régi toplistás lágerekkel közösen. És ezen felül még természetesen azt a 10 dalt, amely a 10 szavazatot ki és a rádiós játszás listák alapján összeálltak, és azt akartam még mondani, hogy ezen felül szavazhattuk a műsort követően a friss listára a lépésradio.hu per magyar top 20 vagy lépésradio.hu lépés magyar top 20 menüpontja által, egészen pontosan 20 óra után lehet szavazni, amint kikerül a friss lista oldalunkra, illetve Facebook oldalunkra, csoportunkba, illetve ezekre a platformokra, úgyhogy érdemes a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Top 20-ot hallgatni, maradjatok velünk, tartsatok velünk. Ezen a héten viszont az első óra első helyzetje nem lett más, mint a múlt héten egészen pontosan a 6. helyen záró No Sugar Blokkolnád című felvételükkel a 6. helyről 5 helyet rontva lettek ezen a héten a 11-ek. Ezzel a felvétellel zárjuk az első órát a Lépés Magyar Top 20-ban a helyezettek kapcsán, aztán pedig, mint mondtam, régi toplistás láger. Meglepetést is tartogatok nektek. Jó szórakozást, tartsatok velünk a hírek után, és hozom akkor a legjobb 10-et, mint mondtam.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány létrehozta a gyermekvédelmi jóvátételi alapot, 1 milliárd forintot különített el. Már ügygyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bemutatták a bicskei bántalmazások és a gyermekvédelem mulasztásainak vizsgálatát. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, nem igaz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget. Kértek, de érdemben a nevelők nem tudtak vagy akartak segíteni. Feltételezhető az is, hogy sokkal több áldozata volt az intézetnek, mint amennyiről hivatalos feljegyzés készült. Gyurkó Szilvia bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a gyermekvédelmi jóvátételi alap számára, amellyel felelősséget vállalnak az abban lévő gyermekekért. Ehhez minden gyermekvédelmi rendszerben lévő fiatal nyújthat be igényt, az alapnál nem csak kártérítésre, hanem például pszichológiai segítségre, egészségügyi ellátásra is. Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nem csak a terrorelhárítási központ volt főigazgatója Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetője Szatmári István a gyanúsított, hanem 3. kerületi rendőrjárőr is, akik valótlan tartalmú jelentést írtak az ukrán pénzszállítók éjszakai idegenrendészeti őrizetbe vételéről, és ezt a kihallgatásukon be is ismerték, értesült a Telex. A központi nyomozó főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy 5 gyanúsított van, alap most a rendőrségi forrásokból azt is megtudtak, ki a további 3. Mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség 10 ember, köztük egy adószakértő ellen, akik fiktív számlázási láncokon keresztül több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A hálózatot irányító szombathelyi férfi uniós importból származó szójadarával és csirkemellel kereskedve került el az áfa fizetést, amihez testvére az adószakértő és Stroman cég vezetők segítségét is igénybe vette. Az eljárás során az ügy egyik jelentős ceglédi vevőjére és fény derült, aki a nyomott áron vásárolt áruk mellett csaknem 260 millió forintot utalt át a saját céljaira a céges számlákról. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. Az adatok szerint egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorogvác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Mások mellett Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Dunaújváros, Budapest, Kecskemét, Békés Csaba, Debrecen, Miskolc levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklám!

0: 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
4: Ahol már is folytatjuk a top 20-at a legjobb 10-ből a 10., 9. és 8. helyzettel. Ezen a héten listánkon a 8. lett Bíró Csongor Dideregve című felvételével, a 4. helyről 4 helyet csúszott vissza listánkon. 9. helyre javított viszont Szekér Gergő és az Akik Voltunk című felvételével, a 13. helyről 4 helyet javítva lett a 9., míg a 10. volt és maradt Király Linda dala, az Úgy, mint rég. Ezzel indítjuk a top 20 második óráját. Jó szórakozást!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A nyolcadik.

0: Jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és mielőtt mennénk tovább az 5., 6., 7. helyzettel, hát nem tudom, hogy emlékeztek egy olyan dalra, hogy és jött a doktor. No, hát Geszti és Olá Ibolya ezt a dalt dolgozta át. A Magyarország után Geszti Péter és Olá Ibolya újra közös dallal jelentkezik. A zenét írja fel receptre az és jött a doktor. Geszti ezúttal az LGT klasszikusát, az és jött a doktor című szerzeményét gondolta újra energikus mai funk rock hangzással egy Olá Ibolyával közös duettben. Az új változatban mindaz együtt van, ami Geszti poptimista világának szán. Funk, optimizmus, szabadság, energia, életigenlés és a zenén mindenen, és a zene mindenen áthatóló ereje. Amikor naponta üzenetek ezrei próbálják megmondani, mit gondoljunk, mit akarjunk és mitől féljünk, a dal receptje egyszerű. Mármit is javasol ellenszerként a doktor, a legelégészségesebb választás maga a zene. Olá Ibolya és Geszti kapcsolata a Magyarország című felvétellel kezdődött, az... és jött a doktor, az első új közös daluk. Az együttműködés folytatódik, Ibolya a Poptimista koncertsorozatban is Gesztivel tart, többek között 2027. január 30-án az MVM Dome-ban, a Gexti Poptimista Show-ban. Na hát akkor hallgassuk meg Geszti és Olá Ibolya közösét, és jött a doktor című felvételét. A másik, hogy ezen a héten listánkon az 5. lett Nagy Bogi és Des közöse, Jól leszek újra, ez a dal múlt héten 7. volt. 6. helyre csúszott vissza a 2. Honey Beast és Dániel Fű Bárcsak lennék című felvételével, míg 5-ről 7-re a Rúzsal Rúzsa Magdi, de előtte itt van Geszti és Olá Ibolya, és ez a doktoros, igazi, lendületes, LGT dal, nem más, mint, és jött a doktor, vagy igen, és jött a doktor, jól mondom, igen, jól mondom, na, jön ez a dal.

0: Egy újabb toplistás magyar dal a múltból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: Ha már gesztiék, akkor egy régi geszti dal, a Repülők, és egy igazi nagy sláger, Nem adom fel, szintén LGT feldolgozás.

0: jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Nem adom fel, ez volt itt a Lépés Magyar Top 20-ban, mint régi toplistás láger. Most pedig megyünk tovább a legjobb négyessel. Úristen, hogy megy az idő, borzasztó. A legjobb négyben ilyenkor már nem árulom, hogy melyik dal hanyadik lesz, csak az, hogy melyik az a négy dal, amely bekerült a legjobb négybe. A ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján. És természetesen hozok még régi toplistás lágert ebben a blogban is, valamint, ami fontos, hogy a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu per magyar top 20 címen, vagy lépésradio.hu lépés magyar top 20, illetve a Facebookon facebook.com/lépésradio, illetve a Lépésradio Facebook csoportjában is jövő hét csütörtök délutánig. Minden szavazat számít és pontos, úgyhogy tessék szavazni kedvencetekre és minket hallgatni. Úgyhogy jöjjenek is a legjobbak. Ezen héten a legjobb négyben most is ott van a múlt héten első Rácz Gergő és Burai és a lassan Dessy és Young Fly közöse a Kiskece visszakerült a legjobb négybe, pedig múlt héten 8. volt. Aztán a legjobb négyben ott van a Nádasi Project, a világ még mindig szép, múlt héten debütált listánkon, ugye Gibbonnal beszélgettem egyet múlt hét csütörtökön, illetve a Deep Unit és a Végtelen út is a legjobb négyben került, de hogy hanyadik lett ez a dal, lett, hogy melyik dal hanyadik lett, az hamarosan kiderül, ha a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Top 20-ot választjátok. Tartsatok velem, jó szórakozást, jöjjenek a legjobbak! A negyedik.

cici-pici szája, ez a cici-pici bár, amit überel a bul, és már a tenyerem is fájja, hogy csattan és pattan, alatta maradtan és recsen, hé, hey, bébi, veled egy lettem, pirosodik is már a bőr.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Elérkeztünk a number one-hoz, de mielőtt erre rátérnénk, előtte gyorsan nézzük át, hogyan alakult a lista. 8-ból 4. lett, aztán 1-ből 3., még listánkon a 3-ból lett 2., ugye a Deep Unity, és a legnagyobb meglepetés, hogy a 20-ból lett 1., ugyanis a múlt héten debütált Neldasi Project felvétel a Világ még mindig szép című daluk, ezen a héten az 1. lett a Lépés Magyar Top 20-ban. Ezzel zárom a mai Lépés Magyar Top 20-ot, velem a holnapi lépésdőben találkozhatok 10 és dél között. Hangolódjatok ránk, hallgassatok minket és tartsatok a Lépés Rádióval, aztán szavazzatok a műsort követően, amint kikerül a Lépés Magyar Top 20 oldalára, lépésradio.hu/magyar top 20 vagy lépésradio.hu/lépésmagyar top 20 menüpontja által a kedvencetekre, és minél több szavazat érkezik, annál jobb, hamarosan kint lesz a friss lista. Én pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, holnap 10-től várlak titeket, de addig se kapcsoljatok máshová is, jobb nagyobb zenék és műsorokkal várunk titeket itt a Lépésen. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az 1.

0: Akról mesél.
1: A Lépés Topuszat hallottad a legközkedveltebb magyar felvételekkel. Tarts velünk egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Olyan ő, hogy megáll.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben, vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019. júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak, kollégiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet, ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Naturkozmetikumok.
6: hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd több valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én fiatal, kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondta?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondott?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betűtisztán? Hát énekelni tudtam, de amikor felvettek ugye a rádió gyerekkorosába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy felvettek. Akkor mondta utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát de egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt.
2: Hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát egy nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok, és az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, ha mondjuk gyerek vagy pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, nem. Ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányokat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, aztán nem akarok ilyen túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, na? Hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát azért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: már
2: emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az azért, hogy ne félj, csak higgy. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

Kevés, az álmodozásból az idő levés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka. Zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát biztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem van, kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiányán majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. És jött a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést

Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek, Duvab

Üdvözlöm, kedves oldie-zene rajongó! Eljutottunk a Duvab zene történetét bemutató sorozatunk 8. részéhez. Időben ez azt jelenti, hogy 1963-64-es évek dalait, zenéjét tekintjük át. A Duvab számára ez sajnos egy nagyon szomorú korszak. A második virágzása sajnos 63-ban véget ér. Azt szoktuk mondani, hogy 63 volt a Duvab zene második korszakának a vége. Hogy mi okozta? Ez a zene. Igen, jól hallják. Ők a Beatles számára.

Az első Beatles dal, amely megjelent az amerikai Billboard Top 40-es listáján, ez 1964. januárjában az I Want to Hold Your Hand című dal.

A Beatles aztán több angol banda követte, a Hollies vagy a Rolling Stones. Hallgassuk meg a Rolling Stones-tól a Tell Me című számot, amely a Billboard-ista 24. helyre jutott.

az angol pop és rockzene újszerűsége, ismerésége felrázta és átformálta az amerikai zenét. Ezt a hirtelen fellépést később brit inváziónak nevezték el. 1964-ben a Life magazin azt írja az egyik cikkébe, hogy Anglia 1776-ban elveszítette az angliai gyarmatait, de múlt héten a Beatles visszaszerezte. Ezek után térjünk vissza az amerikai duvabzenéhez.

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

a 60-as évek elején a komoly változást nem csak az angol rock és popzene, az úgynevezett brit invázió jelentette. Az egész amerikai társadalomba mérható változások indultak el, az afroamerikaiak egyre fontosabb szerepet kaptak a politikai és a társadalmi életben. Eisenhowernek a konzervatív nézeteit John Kennedynek a liberalizmusra váltotta fel. Ez a kulturális változás a zenébe is megjelent. A duvab éveknek az ártatlansága és az ártatlan szövegei kezdtek elhalványulni. Uralkodóvá vált a rockzene, a soulzene. A soulzene hasonlóan a duvabhoz magas hangfélkvésben szólt, gyakori volt a falzettó és a melizma. A basszus visszakerült hátra, és eltűnt a hangutánzó refrén. A zene kezdett visszakerülni a kezdeti gospel gyökerekhez. A duvab zenekarok erre kétféleképpen reagáltak. Volt, amelyik

nagyon simán át tudott váltani egy modernebb stílusra, modernebb megjelenésre. Ilyen volt például a Tokens, akinek az első nagy slágerük egy igazi dubap volt, később számaiga pedig erőteljesebb lett már az instrumentális zene és a pop stílus. A következő dal, amit játszok, az a Tokens, Tonight I Fell in Love, tehát ma éjjel szerelmes lettem.

hallgassunk meg három dalt a korszak jellemző zenéjéből. Az első dal címe Over the Rainbow, ezt a Dimensions együttes játsza a My Foolish Heart című albumukról, utána következik Dion a Del Satanel együttessel énekli a The Wanderer című számot, a harmadik dal címe Whenever a Teenager Cries, ez pedig Reparata and the Darons énekli.

következő csapat, akit röviden bemutatok, úgy hívják őket, hogy The Safaris. Egy Los Angeles-i csapat, 1959-ben alakultak. Több nevük volt, először Mystics-nek nevezték őket, utána Doris-nak, majd Angels. A dal, amit le fogok játszani, meg az a cím, hogy Image of a Girl, egy lány arcképe, nagyon érdekes a születése. A zeneszerző V-nek a barátnője ultimátumot neki. Azt mondta, hogy vagy a zene, vagy én, döntsd el. V hazament, írtó szabályosan egy pánikroham tört ki rajta, éjjel hallgatta az órát, nem tudott elaludni. Majd hallani fogjuk a zenébe, hogy ez az óra visszaköszön, ez a motivum adott neki ötletet a dal megírásához. Megírta a dalt, és megkeresíti akkor kezdő trombitást, egy bizonyos Herb Albertet, hogy neki adja ezt a dalt. Neki nem tetszett, és aztán végül a Safaris jelentette meg 1960 áprilisában a dalt. Az Egyesült Államokban 6. helyet ért el, Ausztráliában 26., Japánban pedig a number one lett. A dal címe Image of a Girl. Itt az ominózus óra ketyegés.

0: nézzük tovább, hogy milyen változások jelentkeztek ebben az időszakban a zenében. A hangszereknek egyre jobb lett az erősítése, a szólógitár, a ritmus és a basszusgitár egyre nagyobb szerepet kapott a popzenébe. Megjelent a sztereofonikus hangzás, új hangeffektusokat lehetett kialakítani, ez mind-mind a hangszeri zenének a fejlődését segítette elő. A Beatles-szel kezdődött ez az új trend, ami ma már abszolút természetesnek tűnik számunkra, de akkor forradalmi dolog volt. Ne felejtsük, a doo-wop zenébe a zenekar, pontosan énekkar, csak énekesek voltak, vagy nem volt hangszer a számban, vagy ha meg is jelent valami hangszer, azokat bérelt vagy kölcsönkért zenészek játszották. A következő dal, amit be fogok mutatni, ez 1962-ben íródott, a zeneszerzője a Motown lemezcégnek a alapítója. 1962 nyarán az R&B listán number one lett, nagyon sokan feldolgozták az évek során, és a dalnak egy nagy reneszánszot jelentett, hogy 1988-ban a Dirty Dancing című filmben is elhangzott, és utána nagyon sokszor játszották a rádiók, több együttes is fölvette a műsorába. A következő dalunk a Contus együttestől a Do You Love Me? It's number one! It's number one!
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ismerős volt a stílus. Valahol a Beatles fiúk találták ki, és 60-as években nagyon sok, de nagyon sok zenekar használta ezt a fajta hangszerelést, ezt a fajta megjelenést. Na, térjünk vissza a régi klasszikus duvap együttesekhez. Ők azok a srácok, akik lelkesek, tagjai nagy része zeneileg nem képzett, és igazából az is beszéltem itt előbb a duvap haláláról, ebben az új zenei világban már nagyon nehezen találták meg a helyüket. A következő egy észak-karolinai zenekar lesz, klasszikus családi zenekar, három báty és egy unokatestvér játszik, ők alkotják a Corsairs együttest. 1961-ben jelent meg a Smokey Places című számuk, ami a slágerlistán a 12. helyen.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

A 60-as évek elején vagyunk, a társadalomban rendkívül különböző igények vannak a különböző zenékre, van, aki esküszik a kőkemény zenére, a másik az instrumentális zenére, a harmadik a vokált szereti. A dovab az mindig a dalomos, a szerelmes zenét játszotta. Ebből a korszakból hallgassunk meg két dalt. Első a The Vibrations-től az Oly Szomorú, a So Blue című szám.

következő lassú, dallamos, romantikus számnak a címe Az élet csupán egy álom. Life is but a dream. Játszik a The Earth.

0: az 1963 körül már elérhető zenékhez képest a doo-wop egy régi korszakot képviselt. Ha az embernek a 13 éves gyerekek füleiért olyanokkal kell versenyezni, mint a Beatles, a Rolling Stones, Beach Boys, Orlons, Supremes vagy a Temptations, akkor látható, hogy ez a csata elveszett. Szerint hozzá hasonlóan a gyerekek is a saját zenéjüket kedvelik. A doo-wop tehát megingott, háttérbe került, az így keletkezett űrt hamar betöltötték. Az eltett évek során számtalan, izolált kísérlet történt a doo-wop zene felélesztésére. Ez már egy későbbi műsorainak lesz a témája.
1: Az első dalunk egy fiatal szerelmes párról szól, akik úgy viselkednek, mint Romeo és Julia, Just Like Romeo and Juliet, a The Reflections énekegyüttes dala ez. A második dal címe For the Longest Time. Itt most egy viszonylag új feldolgozást mutatok be. 2006-ban alakult az MC6 nevezetű arizoniai énekcsoport, 6 fiatal srác régi doo-wop dalokat dolgoz föl. A harmadik dal pedig a szerelmesek morzsejelzéséről szól, énekel a The Caprice.

Előzetesként az úgynevezett post-duvap kors zenék közül hallgassuk meg kettőt. Az elsőt a Boyz II Men játssza, ők egy 1990-es évek elején alakult philadelphiai R&D banda, mai napig is nagyon népszerűek. 1993-ban elővettek egy régi klasszikus duvap számot, az a In the Steel of the Night.

0: mai műsorunk utolsó dala egy klasszikus number one szám lesz.
1: It's number one! It's number one!
0: Number one lett, de nem akkor is ott, amikor megjelent. A Jay and the Americans Doo-Wop csapat 1964-ben jelentette meg a Karamia című dalát, ez akkor 64-ben a toplistán a negyedik helyre jutott föl. Aztán később, közel 20 évvel később, 1984-ben újból divatba jött, és Hollandiába number one lett. Kedves hallgató, mára búcsúzom önöktől a Karamia című dallal.

0: Tisztelt hallgató! Barangolásunk a dallamos zenék világába mára lassan véget ér. Remélem, jól érezték magukat. Búcsúzik a műsorvezető Eszes István. Viszont hallásra legközelebb.
1: És most indítjuk a napot a D-Boost.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi!
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

me. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés